Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Jennifer Lopez, David Guetta, Bomba páros és a Save Me Tonight. A háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető. A hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik. Alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben. Így lett igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

memories. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Robin Schulz például a német Star DJ, aki a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiváljainak nagy színpadain már mint turnézott, Tomorrowland, Parukaville, a Pacsa Ibiza, ott egyébként épp a héten lépett fel utoljára ebben a szezonban, ott is rezidenskedett. Ez a Barbzal közös Better Times.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők, csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
2: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazások közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a betegtájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavalt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfeledzünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszerteri asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Október első hetében kijött a DJ Mag Top 100 2026-os lista, vagyis a világ 100 legjobb DJ-nek a rangsora. Ez szavazatok alapján, rajongói szavazatok alapján áll össze minden évben. David Guetta megint jött, látott és győzött, és a már is hallható Lost Frequencies a 17. pozíciót húzta be. Egyébként 2022 óta folyamatosan javít a helyezéseken. Ezt nagyon szeretjük most tőle. Jön a Live It All!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, keresztanyuka lett Taylor Swift. Nem gyerekekről van szó ugyan, hanem címeres poloskafélékről, halál komoly, a négy faj a frissen leírt Swiftifilus nemzetséghez tartozik, és a Swiftifilus tayloré, a Swiftifilus amatőr, a Swiftifilus intrepidus és a Swiftifilus poetorum nevet kapták. Utóbbi teljesen olyan nekem, mint egy Harry Potter varázslat. Az elnevezéseket rendre Taylor Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Poets Department című albumai ihlették. A rovarok a címeres poloskafélék családjába tartoznak és növényevő életmódot folytatnak. Ez engem megnyugtat, hogy emberekkel nem táplálkoznak. Egy Sarah Schroeder nevű doktorandusz gyűjtötte egyébként őket össze, és nem meglepő, hogy Taylor Swift lelkes rajongója. Elmondta, hogy nem csupán a személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz, de azt is reméli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére és megóvásuk fontosságára. Ezzel kapcsolatban van egyébként egy cikk a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kero például, valódi nevein Thomas Kero Vitrup, Dánia egyik legsikeresebb producere, és az a dal, ami hazájában 4-szeres platina lemez.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Ijesztő dolgok derültek ki az OpenAI mesterséges intelligenciájáról. A cég mesterséges intelligenciája gátlástalanul hazudik és önkényesen cselekszik, ha az érdeke megkívánja, írják egy beszámolóban. Az AGI, azaz az általános mesterséges intelligencia elméletileg már vetekszik az emberi intelligenciával, így nem véletlenül aggódnak miatta a szakemberek, attól tartanak, hogy elkezdi replikálni magát, vagy ellenőrizhetetlenül fejleszti majd magát, és egyre okosabbá válik, írja a BGR. És ha azt hinnénk, hogy ettől még messze áll a technika, akkor alaposan tévedünk, ugyanis, mint kiderült, az OpenAI egyik nagy nyelvi modellje pontosan ennek a jeleit mutatja. Már is mondom a részleteket. A beszámoló szerint többek között a ChatGPT tesztelése azt mutatta, hogy a mesterséges intelligencia megpróbálja megtéveszteni az embereket, különösen akkor, ha úgy véli, hogy veszélyben van. Az MI annak érdekében, hogy megszökjön a törlés elől, átmásolta az adatait egy másik szerverre, de olyan is előfordult, hogy önmaga egy későbbi verziójának mutatta magát, hát ha így megúszza a törlést. Mindenre azért derült fény, mert az OpenAI együttműködik az Apollo Research nevű szervezettel, amely a mesterséges intelligencia biztonságos fejlesztésére és használatára fókuszál. A ChatGPT többször megpróbálta megtéveszteni az embereket, ami azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia trükközése minden modellnél probléma. A megtévesztési kísérlet egyébként a Meta, az Anthropic és a Google által fejlesztett modellek próbálkozásait is felülmúlták. A kutatók tapasztalatai alapján a mesterséges intelligencia képes az embereket is kicselezni, azaz megpróbálja elérni a saját céljait akkor is, ha az ellenkezik a felhasználó akaratával. Éppen ezért hangsúlyozzák, mennyire fontos, hogy a mérnökök észrevegyék ezeket a jeleket. Eredményeik szerint az esetek 19%-ában a saját akaratát próbálja meg érvényesíteni a mesterséges intelligencia, amikor az ember és a gép céljai eltérnek egymástól.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Martin Garrix a folytatásban, aki második lett a DJ meg Top 100 listán, és tizedik lett a Rádió 1 Top 50-es listán ez a dal, az Ed Sheerannel közös Repeat It, aki lecsúszott volna róla tegnap, vasárnap 3-tól ismét Rádió 1 Top 50.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, az amerikai szupersztár például Alex Warren, akinek a dalaiban a feleségével megélt szerelem mellett a személyes traumák és a gyerekkori veszteségek a fő motivumok. Ezt most aktuálisan nagyon szeretjük tőle. Alex Warren, Fever Dream.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és ilyen idiom klasszikusok is, mint ez, Avicii-t hozom. Aki szeptember 8-án ünnepelte volna a 37. születésnapját. Két alkalommal jelölték Grammy-díjra, elsőként 2012-ben a David Guettával közösen készített Sunshine című daláért, aztán egy évvel később ugye a Levels kapott jelölést a legjobb dance felvétel kategóriában, és a diszkográfiájában olyan híres dalok találhatóak, mint az I Could Be The One, a Wake Me Up, a You Make Me, a Hey Brother, a The Nights, és még sorolhatnánk, mindez 29 éves koráig érte el. 2018-as tragikus halála után az öröksége nagyon aktívan él tovább. A családja például létrehozta a Timberling alapítványt, ami a mentális egészség megőrzésére és az öngyilkosság megelőzésére fókuszál. Ugye létezik Stockholmban Avicii Múzeum, és szinte évente rendeznek Avicii Tribute koncerteket. Őt hozom most a folytatásban. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Szegeden is emelkedett a koronavírus mennyisége a szennyvízben. Sétáló erdő Szeged belvárosában. A kabakosok világát ismerhetik meg a látogatók a fűvészkertben. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mennyisége a szegedi szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A friss adatok szerint a városban már a mérsékelt tartományban van a mért koncentráció. Országosan is növekedést tapasztaltak, többek között Szolnokon, Békéscsabán, Pécsett és Tatabányán. A vizsgálatok a szennyvízben található vírus mennyiségét mutatják, amelyből a fertőzések várható alakulására lehet következtetni. A Népegészségügyi Központ szerint a következő időszakban országosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma. 90 cserepes fa jelent meg a szegedi Klauzál téren a sétáló erdő elnevezésű program részeként. A fákat a következő hetekben több belvárosi helyszínre is áthelyezik. Egy részük a Kárász utcán keresztül a Dugonics térre költözik. A magyar-szerb együttműködésben zajló programhoz iskolai foglalkozások és közösségi események is kapcsolódnak. Egy mobil alkalmazással később a fák útját is követni lehet majd. A program sorozat végén a fákat a végleges helyi ültetik. A következő hétvégén tök jó napot rendeznek a szegedi fűvészkertben. Ilyenkor a halloweeni tökparagáson túl nagyon érdekes ismeretterjesztő előadásokat hallhatnak a látogatók a tökfélék családjáról, amelynek számos tagja van. A gyerekeknek külön készülnek, fellép a Grimbus Színház és kézműves programokkal is kikapcsolódhatnak, mondta el Németh Anikó, a fűvészkert vezetője.
3: Kevesen tudják a gyerekek közül, hogy a patisszon, az egéruborka, egyáltalán az uborka félék is a kabakosok közé tartoznak, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes a tökfélék világát kicsit másként szemlélni. Túlmutat ez a rendezvény a tökfaragáson és a Halloween ünnepén. Ilyenkor mindenféle érdekes információval gazdagodhat az, aki kilátogat hozzánk.
2: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A reggeli borongós időt követően napközben szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő. A minimum 8 és 13, a csúcsérték pedig délután 13 és 21 fok között alakul. A szeles tájakon fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ez egyúttal ronthatja a komfortérzetet, valamint nyugtalanabbak és ingerlékenyebbek is lehetünk. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat, az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze.
6: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazás közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra és figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a betegtájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavalt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

igazán korán kelőknek is. A mikrofonnál meglepetés, Király Tamás helyett Kismárti, és egy olyan dalt hozok, ami annyira nem volt szerintem meglepetés tavaly szeptemberben, hogy megnyerte a rádió egy top 500-at, viszonylag friss is volt egyébként. Lady Gaga és az Abrakadabra, és hát torony magasan verte a mezőnyt, úgyhogy az azt követő hétvégén Lady Gagát ünnepeltük. Na de hogy ki lesz most a győztes? Ezt mi nem tudjuk, jöhetnek a voksok, top 500

0: Kiért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerint.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: who's next?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Igazi nagy ágyuk a folytatásban a Switch Disco, a 2026-os születésnapi fesztiválunk.

egyik nagy kedvencem a srácoktól, amit pedig bekészítettem, az nem egy klasszikus értelemben vett mashup, de visszaköszön egy korábbi popzene, Amy McDonald és a This is the Life. Sleep Tonight, Sam Feltel és Rehab-el közösen készült a dal.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ijesztő dolgok derültek ki az OpenAI mesterséges intelligenciájáról. A cég mesterséges intelligenciája gátlástalanul hazudik és önkényesen cselekszik, ha az érdeke megkívánja, írják egy beszámolóban. Az AGI, azaz az általános mesterséges intelligencia elméletileg már vetekszik az emberi intelligenciával, így nem véletlenül aggódnak miatta a szakemberek, attól tartanak, hogy elkezdi replikálni magát, vagy ellenőrizhetetlenül fejleszti majd magát, és egyre okosabbá válik, írja a BGR. És ha azt hinnénk, hogy ettől még messze áll a technika, akkor alaposan tévedünk, ugyanis, mint kiderült, az OpenAI egyik nagy nyelvi modellje pontosan ennek a jeleit mutatja. Már is mondom a részleteket. A beszámoló szerint többek között a ChatGPT tesztelése azt mutatta, hogy a mesterséges intelligencia megpróbálja megtéveszteni az embereket, különösen akkor, ha úgy véli, hogy veszélyben van. Az MI annak érdekében, hogy megszökjön a törlés elől, átmásolta az adatait egy másik szerverre, de olyan is előfordult, hogy önmaga egy későbbi verziójának mutatta magát, hát ha így megúszza a törlést. Mindenre azért derült fény, mert az OpenAI együttműködik az Apollo Research nevű szervezettel, amely a mesterséges intelligencia biztonságos fejlesztésére és használatára fókuszál. A ChatGPT többször megpróbálta megtéveszteni az embereket, ami azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia trükközése minden modellnél probléma. A megtévesztési kísérlet egyébként a Meta, az Anthropic és a Google által fejlesztett modellek próbálkozásait is felülmúlták. A kutatók tapasztalatai alapján a mesterséges intelligencia képes az embereket is kicselezni, azaz megpróbálja elérni a saját céljait akkor is, ha az ellenkezik a felhasználó akaratával. Éppen ezért hangsúlyozzák, mennyire fontos, hogy a mérnökök észrevegyék ezeket a jeleket. Eredményeik szerint az esetek 19%-ában a saját akaratát próbálja meg érvényesíteni a mesterséges intelligencia, amikor az ember és a gép céljai eltérnek egymástól.
1: A tudásperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Könyves vasárnap a Somogyiban, hospice házat terveznek Szegeden, a túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Ma tartják a könyves vasárnapot a szegedi Somogyi könyvtárban. Ennek keretében megrendezik a megbocsátás napját, így ma mindenkinek elengedik a büntetést, amit a vissza nem vitt könyvekért kaptak vagy halmoztak fel. A családoknak külön szórakoztató programokkal is készülnek, mondta rádiónknak Kovács Bernadett gyermekkönyvtáros.
2: A gyerekkönyvtárban nagyon izgalmas programokkal várjuk az érdeklődőket. 10 órától a családoknak kínálunk egy kavicskereső játékot. Egészen konkrétan sötétben virágító kövecskéket lehet majd nálunk megkeresni, és ehhez a kereséshez biztosítunk nagyon izgalmas feladványokat. 11 órától pedig lehet nálunk készíteni floráriumot, ami gyakorlatilag egy terráriumba zárt kis növényvilágot jelent.
1: Önálló hospice házat szeretne létrehozni Szegeden a Szegedi Hospice Házért Alapítvány. A városban jelenleg nincs ilyen intézmény. A gyógyíthatatlan végstádiumú betegeket jellemzően az egyetemi klinikákon látják el. A tervezett hospice házban a gyógyító kezelések helyett a fájdalomcsillapításra, a gondozásra és a betegek testi-lelki támogatására helyeznék a hangsúlyt. Az ellátás mindenki számára ingyenes lenne, és nem csak idősek, hanem fiatalabb betegek, akár gyermekek is igénybe vehetnék. Az alapítvány a megvalósításhoz az egyetem és a város együttműködésére, valamint vállalkozások és magánszemélyek támogatására számít. Önkéntesek jelentkezését is várják. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó szárad ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Az ágazatot ért kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Már az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A reggeli borongós időt követően napközben szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő. A minimum 8 és 13, a csúcsérték pedig délután 13 és 21 fok között alakul. A szeles tájakon fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ez egyúttal ronthatja a komfortérzetet, valamint nyugtalanabbak és ingerlékenyebbek is lehetünk. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban is egy menő olasz house DJ dalát, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix DJ-szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Egészségügyi tudnivalókat mutatnak be közérthetően, fiatalok problémái a színpadon, nem mindenhol szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Egy éves egészségügyi tájékoztató programot indított a Szegedi Egyetem. Az egészségprojekt során közérthető formában mutatják be a legfrissebb kutatási eredményeket, és segítenek eligazodni az egészséggel kapcsolatos kérdésekben. Szó lesz többek között a helyes gyógyszerhasználatról, a védőoltásokról, az egészséges életmódról és a várandóságról. A programban 20 fiatal kutató dolgozik, akik összesen 125 szakmailag ellenőrzött tartalmat készítenek majd. A fiatalokat érintő problémákra helyezi a hangsúlyt új évadában a Szegedi Egyetemi Színház, számolt be róla a délmagyar.hu. A társulat előadásaiban a családi nehézségek, az alkoholizmus és a teljesítménykényszer is megjelenik. Október 20-án a Grand Caféban felolvasó színházi estet tartanak, ahol a közönség 3 rövid darabról szavazhat. Október 25-én az Édes Annát láthatják a nézők részben új szerep. A darabot februárig havonta műsorra tűzik. A középiskolásoknak is készülnek egy előadással, amely a klímaválság következményeit dolgozza fel. Tavasszal 2 ókori komédia alapján terveznek új bemutatót. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról, az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet rádiónkban.
2: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltó víz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését.
1: Most pedig ejtsünk néhány szót térségünk időjárásáról. A reggeli borongós időt követően napközben szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő. A minimum 8 és 13, a csúcsérték pedig délután 13 és 21 fok között alakul. A szeles tájakon fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ez egyúttal ronthatja a komfortérzetet, valamint nyugtalanabbak és ingerlékenyebbek is lehetünk. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek! Lóit hozom egyenesen Németországból, ő egy Z-generációs énekesnő, és nekem olyan visszahúzódó lánynak tűnik, de ez lehet, hogy csak a látszat, mert hogy nagyon közel állnak hozzá a tévés showműsorok. Hát egyrészt egy ilyenben tűnt fel annak idején a The Voice Kids német verziójában, illetve tavaly előtt megnyerte a német állarcos énekest pandának öltözve. Hozom már is Lloyd!

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, most felbőgnek a szintik, hozom már is The Weeknd-et, és hát szerintem a legkreatívabb albumáról szól most a dal, a Save Your Tears, After Hours, ez az album címe, és hogy kiről szól ez a szakítás utáni dal, a Save Your Tears, a mai napig megy a vita, valaki szerint Bella Hadidról, ő az egyik nagyon híres barátnője volt The Weeknd-nek, a másik pedig Selena Gomez. Hát bárkiről is szóljon, mindannyiunk szívébe betalált fele The Weeknd, jön a Save Your Tears.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Magyarország legnépszerűbb esti

0: közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: csak igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Szegeden is emelkedett a koronavírus mennyisége a szennyvízben, sétáló erdő Szeged belvárosában. A kabakosok világát ismerhetik meg a látogatók a fűvészkertben. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mennyisége a szegedi szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A friss adatok szerint a városban már a mérsékelt tartományban van a mért koncentráció. Országosan is növekedést tapasztaltak, többek között Szolnokon, Békéscsabán, Pécsett és Tatabányán. A vizsgálatok a szennyvízben található vírus mennyiségét mutatják, amelyből a fertőzések várható alakulására lehet következtetni. A Népegészségügyi Központ szerint a következő időszakban országosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma. 90 cserepes fa jelent meg a szegedi Klauzál téren a sétáló erdő elnevezésű program részeként. A fákat a következő hetekben több belvárosi helyszínre is áthelyezik. Egy részük a Kárász utcán keresztül a Dugonics térre költözik. A magyar-szerb együttműködésben zajló programhoz iskolai foglalkozások és közösségi események is kapcsolódnak. Egy mobil alkalmazással később a fák útját is követni lehet majd. A program sorozat végén a fákat a végleges helyükre ültetik. A következő hétvégén tök jó napot rendeznek a szegedi fűvészkertben. Ilyenkor a halloweeni tökparagáson túl nagyon érdekes ismeretterjesztő előadásokat hallhatnak a látogatók a tökfélék családjáról, amelynek számos tagja van. A gyerekeknek külön készülnek, fellép a Grimbus Színház és kézműves programokkal is kikapcsolódhatnak, mondta el Német Anikó, a fűvészkert vezetője.
3: Kevesen tudják a gyerekek közül, hogy a patiszon, az egéruborka, egyáltalán az uborka félék is a kabakosok közé tartoznak, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes a tökfélék világát kicsit másként szemlélni. Túlmutat ez a rendezvény a tökfaragáson és a Halloween ünnepén. Ilyenkor mindenféle érdekes információval gazdagodhat az, aki kilátogat hozzánk.
2: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A reggeli borongós időt követően napközben szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő. A minimum 8 és 13, a csúcsérték pedig délután 13 és 21 fok között alakul. A szeles tájakon fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ez egyúttal ronthatja a komfortérzetet, valamint nyugtalanabbak és ingerlékenyebbek is lehetünk. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Király Tamás helyett Kis Márti. Tamásnak jó pihenést. A folytatásban pedig David Guetta, aki megnyerte a héten a DJ Mag Top 100-as listát. Erről már ugye többször is beszámoltunk adásban. Többször megnyerte egyébként Guetta a Top 500-as listánkat is, amiben tuti, hogy egy csomó olyan dal lesz idén, aminek a szerzője vagy a társszerzője az a Ryan Tedder, a One Republic frontembere, aki ebben a dalban is énekel. I Don't Wanna Wait, ezt hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

0: Megy hamarosan. Vagyis szusszan esti hírek után Taylor Swift és az Opelite a The Life of a Showgirl albumról az egyik legbájosabb dal. Itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged @rádió1.hu. Magyarország legnépszerűbb

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Könyves vasárnap a Somogyiban, hospice házat terveznek Szegeden, a túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Ma tartják a könyves vasárnapot a szegedi Somogyi könyvtárban. Ennek keretében megrendezik a megbocsátás napját, így ma mindenkinek elengedik a büntetést, amit a vissza nem vitt könyvekért kaptak vagy halmoztak fel. A családoknak külön szórakoztató programokkal is készülnek, mondta a rádiónknak Kovács Bernadett gyermekkönyvtáros.
3: A gyerekkönyvtárban nagyon izgalmas programokkal várjuk az érdeklődőket. 10 órától a családoknak kínálunk egy kavicskereső játékot. Egészen konkrétan sötétben világító kövecskéket lehet majd nálunk megkeresni, és ehhez a kereséshez biztosítunk nagyon izgalmas feladványokat. 11 órától pedig lehet nálunk készíteni floráriumot, ami gyakorlatilag egy terráriumba zárt kis növényvilágot jelent.
2: Önálló hospice házat szeretne létrehozni Szegeden a Szegedi Hospice Házért Alapítvány. A városban jelenleg nincs ilyen intézmény. A gyógyíthatatlan végstádiumú betegeket jellemzően az egyetemi klinikákon látják el. A tervezett hospice házban a gyógyító kezelések helyett a fájdalomcsillapításra, a gondozásra és a betegek testi-lelki támogatására helyeznék a hangsúlyt. Az ellátás mindenki számára ingyenes lenne, és nem csak idősek, hanem fiatalabb betegek, akár gyermekek is igénybe vehetnék. Az alapítvány a megvalósításhoz az egyetem és a város együttműködésére, valamint vállalkozások és magánszemélyek támogatására számít. Önkéntesek jelentkezését is várják. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó szárad ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Az ágazatot ért kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta a rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A reggeli borongós időt követően napközben szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő. A minimum 8 és 13, a csúcsérték pedig délután 13 és 21 fok között alakul. A szeles tájakon fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ez egyúttal ronthatja a komfortérzetet, valamint nyugtalanabbak és ingerlékenyebbek is lehetünk. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: A Rádió Egyen csak igazi mai slágermegy, és első osztályú remixek is, na hát most egy ilyet hozok a folytatásban. Tino Piontek, vagyis Purple Disco Machine, kedvenc dresdai DJ producerünk, aki egyébként már Grammy-díjas is pár éve, új életet lehet a Hertz klasszikusában, a Wonderful Life-ba, New Disco lett a melankolikus szinti popból, ezt is mondhatnánk, de hát már megszokhattuk, hogy a Purple Disco Machine valamihez hozzányúl, az lilává, diszkó gömbössé változik, jön már is itt a Rádió Egyen.
1: Hey, here's Purple Disco Machine and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Grammy-díjas kazak DJ Imanbek után egy Grammy-díjra jelölt várományos díjvárományos Alex Warren és az aktuális kedvenc a Fever Dream 10 óra után, nem, 3 óra után, igen, vasárnap van, szóval 3 óra után top 50-es listánk is lesz, és abból kiderül, hogy hanyadik ezen a héten, ha valaki lecsúszott volna róla tegnap. Én kismert is jövök nem sokára, most pedig

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
4: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. You shot me, then you popped.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Egészségügyi tudnivalókat mutatnak be közérthetően. Fiatalok problémái a színpadon. Nem mindenhol szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Egyéves egészségügyi tájékoztató programot indított a Szegedi Egyetem. Az egészségprojekt során közérthető formában mutatják be a legfrissebb kutatási eredményeket, és segítenek eligazodni az egészséggel kapcsolatos kérdésekben. Szó lesz többek között a helyes gyógyszerhasználatról, a védőoltásokról, az egészséges életmódról és a várandóságról. A programban 20 fiatal kutató dolgozik, akik összesen 125 szakmailag ellenőrzött tartalmat készítenek majd. A fiatalokat érintő problémákra helyezi a hangsúlyt új évadában a Szegedi Egyetemi Színház, számolt be róla a délmagyar.hu. A társulat előadásaiban a családi nehézségek, az alkoholizmus és a teljesítménykényszer is megjelenik. Október 20-án a Grand Caféban felolvasó színházi estet tartanak, ahol a közönség három rövid darabról szavazhat. Október 25-én az Édes Annát láthatják a nézők, részben új szerep posztással. A darabot februárig havonta műsorra tűzik. A középiskolásoknak is készülnek egy előadással, amely a klímaválság következményeit dolgozza fel. Tavasszal két ókori komédia alapján terveznek új bemutatót. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet rádiónkban.
2: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését.
1: Most pedig ejtsünk néhány szót térségünk időjárásáról. A reggeli borongós időt követően napközben szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő. A minimum 8 és 13, a csúcsérték pedig délután 13 és 21 fok között alakul. A szeles tájakon fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ez egyúttal ronthatja a komfortérzetet, valamint nyugtalanabbak és ingerlékenyebbek is lehetünk. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és Balázs!
4: Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, reggeli műsor, Balázsék Weekend.
6: Vendéget hívtunk magunkhoz, mert hogy azon gondolkodtunk, nem is tudom, már valami beszélgetés alapján, valami filmbeszélgetés alapján került szóba a vendégünk, hogy a krimikben mindig elérkezik az a bizonyos rész, vagy az ilyen gyilkosos filmekben, amikor Amerikába érünk, látunk egy szobát, aminek az egyik oldalában van egy rohadt nagy tükör, ez biztos, hogy benne van, gomolyog a cigarettafüst, ez mondjuk 70-es évekbeli film, vagy 80-as évekbeli film. Semmilyen berendezés nincs, egy asztal, két szék, az egyik oldalon ül egy megbilincselt csávó, a másik oldalon pedig a cigarettázó és hát napszemüveget viselő ember, aki kihallgatja őt.
7: Hát igen, láttunk már ezer ilyet, valószínűleg a valóságban nem így zajlik.
6: Azt majd mindjárt kiderítjük, ugyanis Kitanics Márkot hívtunk el magunkhoz, a kriminálpszichológus és kikérdező. Hello Márk, szia!
7: Reggel. Jó reggel!
6: Várj egy kicsit közelebb a mikrofonhoz, majd mindjárt megpróbálunk itt neked csiholni egy kis hangot, mert most elég halk vagy, egész
8: akkor
6: közel.
8: Akkor jó reggel!
6: Nagyon jó, na ez most már megvan, te azt hiszem beszélni már beszéltél persze. Nálunk, már hívtunk néhány persze. Témával kapcsolatban, de azt gondoltuk, hogy akkor derítsük ki, hogy ténylegesen hogy működik.
8: Hát, többen dohányoznak a szobában, nem csak egy.
6: Ja, hogy nem csak egy dohányzó van. Na, az a kép, amit mi látunk az ilyen filmekben, az mennyire igaz? Tehát mi az, ami ténylegesen úgy működik, azt mondod, hogy ez valid, és mi az, amire azt mondod, hogy irgalmatlan baromság?
8: Semmennyire nem úgy működik, tehát hogy egész tehát hogyha azt vinnék filmre, amilyen maga egy kihallgatás, az annyira unalmas lenne, hogy emberek eret vágnának magukon, tehát hogy annyira nem lenne filmre való egy ilyen szituáció. Képzeljük el azt, hogy feltesznek egy kérdést, a személy válaszol rá, majd ezt bepötyögi valaki a számítógépbe. Utána újabb kérdést feltesznek, újra válaszol rá, és újra bepötyögi.
6: Most ezt nem mondod, hogy ti ma is így dolgoztok.
8: Én nem, én konkrétan nem, de a rendőrség nagy része így dolgozik, én diktafont használok a vizsgálat során. Erre föl kell hívni a figyelmet, a személynek a figyelmét, hogy diktafont használunk, vagy valami videóeszközt, képrögzítő, hangrögzítés, vagy ilyesmit, igen. De maguk a rendőrök még mind a mai napig így dolgoznak alapvetően. Nagyon ritka az, hogy mondjuk csak simán kérdeznek, és ez egy folyamatában történik. Főleg azért, mert miután elmegy a tanúvallomás, vagy a sértetti vallomást követően a személy, neki alá kell írnia a jegyzőkönyvet. Tehát akkor annak ott meg kell születnie, és arra nincs idő, hogy ott mit levideózzák, utána odaadják valakinek, és ott ülőt órán keresztül mi az leírja, és aztán aláírja. Pont ezért van folyamatában az írás.
6: De melyik szakaszban lépsz be? Tehát megtörténik a bűnelkövetés, elkapják a tettest, vagy a vélelmezett tettest, ezt ilyenkor még nem tudjuk. Te vagy az első, aki találkozik?
8: Nem, ez nagyon változó, hogy az eljárás melyik szakaszában lépek be, az mindig attól függ, hogy az eljárásban azon a szakaszban az, aki azzal éppen gazdálkodik, vagy aki azzal foglalkozik, az mikor gondolja azt, hogy most szükség van egy pszichológus szakértőre. Tehát előfordul, hogy olyan bűncselekményről van szó, mondjuk gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében, ahol azonnal szükséges a pszichológusnak a bevonása, hogy megmondja, hogy érdemes-e a továbbiakban folytatni magát az eljárást, a gyermekkorú életszerűen nyilatkozik-e, de van olyan, amikor már bírói szakba kerülök bele, tehát hogy mondjuk a rendőrség a nyomozati szak már végzett, már a vádemelés is megtörtént, majd ezt követően a bíróban felmerül, hogy van egy kérdés, amit szeretne megtudni, és ugye szakértőként az jár el, aki valamilyen különleges szakértelemmel bír, ebben az esetben a pszichológus ugye a pszichológiai szakértelemmel, és hogyha a bíróban felmerül valami, hogy ezt szeretné megtudni, akkor nyilván egy kirendelő végzésben kéri a szakértőt, hogy vizsgálja meg, és írja le azokat a kérdésekre a válaszait, amelyeket ő feltett.
6: De akkor te élet halál ura vagy.
8: Hát azért nem.
6: Hát talán nem. Nem. Hát most egy ilyen
8: nincs már halálbüntetés.
6: Ja, mondjuk az igaz. Jó, ebből a szempontból igaz. Akkor életfogyt és élet ura
8: nem,
6: vagy.
8: Nem, én azért azt így nem fogalmaznék. Én úgy fogalmaznék, hogy az én szakvéleményem az egy adaléka az egész eljárásnak. Tehát amikor a bíró mérlegel, és a végén a bíró az ítéletet hozza, akkor nagyon sok dolgot mérlegelnie kell. Tehát addigra egy olyan ügyirat jön össze, hogy ezek ilyen hatalmas ügyiratok, amelyeket ő végignéz, tanúvallomásokat, szakértői véleményeket, mindent végignéz, és úgy hozza meg a döntését ezeknek az
6: ismeretekben. Ah, és te ebbe egy pont
8: én egy pont vagyok. Én azt gondolom, egy kis, apró kis homokszem.
7: Hogy zajlik egy ilyen meghallgatás? Ahogy a filmekben is látjuk, van az elején egy ilyen építkezés, bizalmába kell férkőzni valahogy. Ott ül veled szemben egy feltételezett elkövető, nyilván nem akarja kidobni a valós infókat. Hogyan szedett ki belőle? Hogy derül ki az, hogy ez az ember valóban gyilkos vagy elkövető?
8: Hát valójában igazából, amikor a bizalmát akarom megnyerni, az ilyen nagyon manipulatívnak hangzik már az elején, tehát nem, én nem akarom senkinek a bizalmát megnyerni, én inkább azt akarom, hogy tudjunk normálisan kommunikálni. Hogyha én elfogadó vagyok vele, hogyha én megfelelően állok hozzá, akkor ő is úgy fog hozzám állni. Tehát ezért 26 éve vagyok kriminálpszichológus, ebből 23-at igazságügyi szakértő, ezért a 23 év alatt nagyon minimális volt az, aki megtagadta a vizsgálatot. Azt mondta, hogy nem válaszol a kérdéseimre, mondjuk szerintem egy kézen meg tudom számolni. Tehát nagyon nagy mennyiségű embert vizsgáltam, és mégse volt ilyen, mert hogyha azt látja, hogy normálisan szólnak hozzá, megfelelően kérdeznek, nem nézzük le, elfogadjuk, amit ő mond, nem hazudtoljuk meg, nem vagyunk arrogánsak, akkor nyilván ő is normálisan fog hozzánk állni, és akkor nyilván fog válaszolni a kérdéseinkre. De egyébként van olyan, amikor elmondja, hogy az ügyvédje azt kérte, hogy erre és erre ne válaszoljon, akkor ezt a kérdést megkerüljük. A tapasztalatom az, hogy...
6: Föl se teszed, de
8: hát nem, de a tapasztalatom az, hogy aztán 5 kérdés múlva, amikor nem veszi észre, már be lehet csempészni annak a részkérdéseit, a végén szépen körülírja, tehát tudjuk már a végére. Csak az elején közli vele az ügyvédje, és akkor annyira koncentrál arra, hogy az ügyvéd ezt mondta, de utána ki lehet ezt azért szedni belőle.
7: Ott van előtted a nyomozati anyag, tehát te úgy ülsz le ezzel az emberrel beszélgetni, hogy te nagyjából tudod, hogy elvileg mi történhetett. Hogy tudod ettől az egész történettől függetleníteni magad? Tehát hogy nincsen benned egyfajta elfogultság, hogy ez az ember mondjuk egy gyereket bántott, akkor hogy tudsz vele
6: hogy nem ütöd
7: maradni?
6: Meg?
7: Igen.
6: Ha bemennék, hát, ugye, akkor paf!
8: Hát azért, mert hogy nagyon sokszor viszont azt tapasztalom, hogy az, ami ott van előttem, például egy nyomozati anyag, az nem egy jó embert célzott meg már, mint hogy nem ő az elkövető. Tehát, hogy nagyon sokszor ezt is tapasztaljuk, és ilyenkor mindenki ez úgy állok hozzá, hogy az ugye megilleti az ártatlanság vélelmet. Tehát ameddig nem ítélték el, addig az én számomra ő nem egy bűncselekmény elkövetője. Tehát nyilván van, amikor előttem elmondja, és mondjuk beismeri ezt, hogy ő mit csinált. Egyszer vizsgáltam egy férfi embert, aki a saját gyerekét megölte, majd utána fejbe akarta lőni magát. Végig is levitte a fél agyát a golyó, és ott állt előtt, vagy ott ült előttem, és vizsgáltam, és nyilván az egyértelmű volt, hogy ő követte el a bűncselekményt, mert ő maga is bevallott.
0: És mégse úgy ültél oda?
8: Nem, én azt gondolom, hogy bár ez egy elítélendő cselekmény, és ez egy olyan durva dolog, de nekem pont az a feladatom, hogy megpróbáljam az objektivitásomat megőrizni, és hogy semmilyen szubjektív dolgot ne vigyek bele. Én erre mindig nagyon törekszem, ha egy picit is úgy érzem, hogy a szubjektív dolgot bele tudom vinni, abban az esetben visszaadom az ügyet, mert akkor elfogult
0: vagyok. Volt már ilyen, hogy felálltál egy
8: ügyből? Volt, nem is egy, szerintem pár
0: ilyen. Mi az, ami ezt kiváltja?
8: Hát például az, hogyha egy ismerősemet küldik el, hogy vizsgáljam.
7: Jelő!
0: Te vagy a szomszéd!
8: Igen. Vagy hogyha például valami rokonság áll közöttünk, vagy bármilyen elfogultságnak a gyanúja felmerülne, például az utcánkban lakik, és esetleg összejártunk, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogy ilyen esetekben igen, de úgy, hogy egy ügy annyira megérintett, hogy azért adtam vissza, úgy még nem volt. Tehát én azt gondolom, hogy tudom magamat nagyon erősen függetleníteni.
0: Hogy ezt az objektivitást hogy lehet átadni ennek az országnak, te, hogy mi ne ítélkezzünk állandó. Ugye? Mert valamit olvasol, akkor azonnal biztos, hogy ráhúzod a vízes lepedőt, vagy az egekbe emeled, te meg ott ülsz egy vélelmezhetőleg elkövető, mondjuk egy gyilkos előtt, és azt mondod, hogy tök oké, minden haver, én azért vagyok itt, hogy ezt meghallgassam a te történetedet, és rákérdezzek.
8: Így van, és amikor ezek a történetek elkezdenek kidomborodni, akkor egy csomó alkalommal rájön az ember, hogy az nem annyira egyszerű, mint ahogy azt mi gondoljuk. Tehát, hogy ennek az egész történetnek van egy előélete, hogy hogyan került oda. Például a szexuális abúzusok esetében, hogy általában akik abúzálnak, őket is abúzálták. És ilyenkor ugye azért mindig föl szokott merülni bennem a gondolat, hogy ez most egy kicsit enyhíti, vagy még súlyosbítja, hiszen enyhítheti abból a szempontból, hogy őt is abuzálták, de súlyosbítja abból a szempontból, hogyha tudja, hogy ezzel mit okoz, akkor ő maga miért csinálja.
0: Igen.
8: Tehát, hogy ezek ilyen nagy kérdések, amikre én nem fogok már választ kapni, talán majd 100 év múlva esetleg valaki választ kap rá, úgyhogy én ezeken nem is filózok már olyan sokat, hanem megpróbálom objektíven körbekeríteni az embert, és megtudni azokra a kérdésekre adandó válaszait, amelyeket ott elmond nekem.
7: Oké, mit figyelsz? Mert nyilván elmond egy történetet, de hogy ez a történet, ennek van egy tempója, ennek van egy előadásmódja, közben csinál dolgokat, tehát mik azok a dolgok, amikből te rájöhetsz arra, hogy ez az ember kamuzik, és próbál téged megvezetni.
8: Hát például az egyik ilyen nagyon fontos dolog, hogy két részre kell osztani, az egyik az ugyan metakommunikáció, vagy nonverbális jelzések, amelyeket látsz rajta, a másik pedig az, hogy ő hogyan beszél, miket mond el. Azt például tudjuk, hogy az idegrendszerünk az nem úgy dolgozik, hogy minden precízen megjegyez, hanem a forgatókönyveket írunk a fejünkbe, és ennek megfelelően az, ami velünk történik, azt átdolgozhatjuk. Volt egy amerikai vizsgálat, amiben például azt csinálták, hogy embereknek elmondták, hogy egy étteremben, leírták egy étteremben való étkezésnek a forgatókönyvét, majd odaadták nekik, hogy ezt tanulmányozzák, egy kicsit olvassák át, majd egy kis idő múlva visszahívták őket, hogy mondják el, meséljék el. És például az étteremben nem volt pincér, tehát nem volt benne a leírásban, hogy oda jött a pincér, de mivel a mi forgatókönyvünkben benne van, hogy a pincér oda jön, ezért elmondták, és akkor kijött a pincér, fölvette a rendelést. Tehát így működik az idegrendszerünk, az agyunk úgy működik, hogy azokat a sablonokat, amelyek a mindennapi életünkhöz kellenek, ezeket szépen beletesszük ezekbe a dolgokba. Ennél fogva az is megtörténik, hogy nem tudjuk kétszer ugyanúgy elmondani ugyanazt a történést, ami velünk történt. Tehát, hogyha szóról szóra valaki ugyanúgy elmondja, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy csak azt tudja ugyanúgy elmondani, aki nem hazudik, hát pont nem ez az igaz.
7: Tehát az hazudik, aki pontosan ugyanazt...
8: Nem biztos, hogy hazudik, de hogy ő betanulta azt a sztorit, az teljesen biztos. Tehát, hogyha szóról szóra elmondja, például a gyerekek esetében, ha betanítanak nekik a szülők valamit,
0: az mindig ugyanúgy mondja egy kis verset.
8: És arról nem is beszélve, és ez az egyik legárulkodóbb a gyerekek esetében, hogy a gyereknek ez egy feladat. Anyu azt mondta, hogy ezt mondjam el. És mikor, emlékszem, ez nagyon aranyos volt, hogy egyszer vizsgáltam egy kisgyereket kiskorú veszélyeztetésében, akiknél nem volt kaja a hűtőben, elhanyagolták a szülők őket. Leült a kisgyerek, mondom, szia, téged hogy hívnak? Nálunk nagyon sok kaja van a hűtő, tele van tortával.
0: Minden kérdés, igen.
8: Tehát, hogy neki feladat volt, hogy neki ezt el kellett mondani, és szerette, annyira kínos volt neki, hogy szerette volna ezt minél gyorsabban letenni ezt a feladatot. És így a gyerekek nagyon aranyosak ebből a szempontból, nagyon szépen elmondják, hogy mi a valóság. És egy kicsit így a felnőtt lét is erről szól egyébként. egyébként a felnőttnek is ez feladat. Tehát ő végig arra koncentrál, hogy ő neki miben kell mondjuk hazudnia. És hogyha ebben erre koncentrál, akkor mindig el szoktam mondani, hogy most ne gondoljatok a fehér elefántra, nem szabad most a fehér elefántra gondolni.
0: Mi van
8: nem
0: a fehérben?
8: Ugye? Hát a fehér elefánt van a fejedben. Igen, egy ekkora. Hatalmas fehér elefánt, látom, ki is lógott a füleden, de hogy igazából, amikor erre gondolsz, akkor gyakorlatilag ez mindenféle dolgot, ami az asszociációs hálódban benne van, a fehérrel és az elefánttal kapcsolatos, mindent mozgósítani fogsz. Ha én rákérdezek valamire, te azt fogod mondani, hogy tej, vagy Afrika, szavanna, oroszlán. Tehát, hogy gyakorlatilag azon az asszociációs hálón elhelyezkedő szavakat fogja aktiválni, és akkor nagyon szépen tudjuk, hogy például a szexuális jellegű cselekmények esetében nagyon sokszor anatómiai választ adnak. Oda teszek elé például egy képet, és látja rajta, hogy az mondjuk egy nemi szerv lenne, de nyilván nem fogja ezt mondani, mert egy ilyen jellegű bűncselekménnyel gyanúsítják. Tehát mit fog mondani? Medencecsont, vagy valami hasonló.
7: Csomó eszköz áll rendelkezésre, hogy kiszűrjétek azt, hogy akár valaki hazudik, de lehet, hogy te még nem, neked nem tűnt föl, viszont most már vannak erre gépek, eszközök, berendezések. Van, hogy mi az, ami még segíti a munkádat?
8: Hát ugye egyrészt, ahogy mondtam, hogy maga a beszélgetés, amikor beszélek vele, másrészt vannak tesztes vizsgálataim, tehát én is teszteket alkalmazok, amelyek a manipulatív magatartásnak a különböző szintjeit tudják mutatni. Például, tehát hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki hazudik, akkor az nem csak úgy van, hogy valaki hazudik, hanem a manipulatív magatartásnak különböző szintjei léteznek. Az első és az alapvető, ez a pozitív önbemutatásra való törekvés. Ha odaül velem szemben, mindenki egy kicsit jobbnak akarja magát mutatni, nyilván mindenki szépen felöltözik, mindenki udvarias, mindenki kedves akar lenni, vagy valami hasonló, hogy megnyeri a szakértőnek a bizalmát. Nem csak én akarom az övét, hanem ő is az enyémet meg akarja nyerni. Aztán van egy ilyen, amit úgy hívunk, hogy pszeudológia, ez a konkrét hazudozás, ez amikor valaki a semmiből kitalál valamit, és ezt, amit kitalált, ezt utána ő előadja nekem. Ez például a projektív tesztek nagy része nagyon szépen tudja jelezni. Azt nem mondja meg, hogy miben hazudik, csak viszont azt hazudik. A mechanizmust, ami a fejében van, a szépen leképezi, és azt mondja, hogy hóha, itt van valamit, itt oda kell figyelni, és utána már tudjuk pontosítani a beszélgetés kapcsán ezt.
0: Ez most megint olyan, hogy ne kérdezzem meg, hogy ilyenkor mit mutatsz föl, ugye?
8: Igen, mert ez a teszt.
0: Kiherélnék a tesztet.
8: Így van, aztán ott van a konfabuláció. A konfabuláció az a tartalmatlan meseszövést jelenti. Ez általában olyanok, akiknek ilyen organikus problémájuk van, alkoholisták, amikor így elkezd valamit, és már nem is úgy fejezi be, mert nem is emlékszik rá, de hogy ez egy nagyon éles és nagyon szépen látható kép. És ott van például a rejtőzködés, amikor nem arról van szó, hogy ő hazudik, hanem pont, hogy el akar valamit hallgatni. És amikor van egy ilyen rejtőzködő magatartás, akkor azt a tesztvizsgálat, illetve az én velem történő exploráció, beszélgetés, interjú is nagyon szépen jelzi, hogy ő neki van valami tudattartalom a fejébe, és folyamatosan arra figyel, hogy nehogy azt véletlenül kimondja, elmondja, elmesélje. Ezeket így nagyon szépen hozzák ezek. És nyilván vannak műszeres eszközök, az egyik ilyen legismertebb ugye a poligráf, amit ugye hazugságvizsgálónak szoktak hívni. Ez ugye a bíróság előtt csak okirati bizonyítékként használható. Leginkább arra szolgál, hogy valamilyen szinten a nyomozati szakban a nyomozó hatóságot orientálja, mégiscsak, hogy milyen irányba kérdezgessenek. Tehát nincs olyan nagy hatása, mint amit az emberek szoktak gondolni róla. És vannak most már olyan szoftverek, és pont erről beszéltünk, olyan hanganalízist végző szoftverek, amelyek a hang változásából mondják meg azt, hogy itt valami probléma van, itt erre oda kell figyelni, itt valami zavar van a rendszerben, ha már a Matrixról beszéltünk.
0: Ezeket hivatalosan nem használhatod?
8: Nem, ezt nem én használom, ezt a nyomozó hatóság használja.
7: És a szoftver honnan tudja, hogy én most hazudok, vagy csak izgulok?
8: Hát ez több mindenből tudhatja. Az egyik az, hogy a hangmagasságot hogyan változik, ezért például mindig úgy történik, hogy az elején egy teljesen semleges dologról kell beszélned. Hogy mit olyan, hol laksz, mit, mi a hobbid, milyen autód van. Tehát beszéltetnek téged egy ilyen 3-4 percen keresztül ilyen teljesen semleges dologról, majd ezt követően, amikor látja a szoftver, hogy ott a hangszíned az milyen, a szünetek milyenek, hogyan válogatod a szavakat, van-e benne elakadás, őzöl-e, vagy ázol, vagy akármi, és hogy ezeket így végignézi, majd ezt követően, amikor már ugye ezeket a kérdéseket felteszik, amelyek akár problémások is lehetnek a számodra, azt vizsgálja, hogy az alapszakaszhoz képest miben változik meg a hangod. Uh-huh. Nyilván, hogyha téged érzelmileg nem érint egy kérdés, akkor nyilván nem fog megváltozni a hangszíned, a sebessége, vagy bármi ilyesmi. Tudjuk például, hogy az agresszió megjelenésénél egy picit följebb megy a hang, egy kicsit ilyen visítóbb lesz a hang, és ez a szoftver, ez tökéletesen alkalmas például arra, hogy ezeket az apró hangrezdüléseket, igen, ezeket, amiket a nonverbalitásban vokális jelzéseknek hívunk, ezeket ő tökéletesen detektálja és jelzi a hatóság számára.
7: Találkoztál már sorozatgyilkossal?
8: Igen, egy alkalommal vizsgáltam sorozatgyilkost. Egy kis településen a saját családját írtotta ki, végülis egy családírtó volt, de a sorozatgyilkosság összes kritériumának megfelelt. Tehát, hogy három...
0: Mi az, hogy van, de vannak ilyenek, van, hogy persze, mikortól nevezed?
8: Így van, tehát, hogy mindennek van egyfajta, hát van egy kritérium rendszere, hogy mikortól mondhatom azt, hogy valaki sorozatgyilkos, és azt így mindjárt látod is, mert megérted, hogyha elmondom. Tehát az első az, hogy három vagy annál több embertől meg. Nyilván itt mindig kérdésként felmerül, és mi van akkor, hogy csak most kezdte, és már másodiknál lebukik, hát nyilván akkor ezt még így nem tudta végigvinni. A következő az, hogy az elkövetések módozatában, illetve a sértettekben van valami hasonlóság. Tehát hasonló az elkövetési mód, az áldozatnak a kiválasztása is, valami összeköti az áldozatokat. Aztán nagyon fontos az is, hogy az elkövetések között legyen nyugalmi időszak. Tehát ne egyszerre történjen, mert akkor azt tömeggyilkosságnak hívjuk nyilván. És az is egy nagyon fontos kritérium, hogy ne legyen anyagi ellenszolgáltatás a háttérben, mert akkor viszont bérgyilkos. Tehát, hogyha ezeknek megfelel, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, ő egy sorozatgyilkos.
7: És ez az ember, ez milyen?
8: Ez megfelelt neki. De négy ember tölt meg. Négy ember tölt meg, a családját írtotta ki, először a bátyjával kezdte, aztán a nagymamáját és a nagypapáját ölte meg, aztán az édesapját ölte meg, és akkor ezt követően rátámadta testvérére és az édesanyjára, de ott már nem tudott elkövetni, viszont megsebesítette őket, majd a rendőrség elfogta és kihallgatta végül is. Most börtönben van, illetve nem is börtönben, hanem az e-mailben van.
7: De zavart? Tehát, hogy leülsz vele beszélgetni, akkor nem, mit látsz a szemében?
8: Nem. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy a sorozatgyilkosokat nagyon sokszor úgy szokták elkönyvelni, hogy ők valami őrültek. Hát ilyet csak egy őrült csinál. De hogy nem. Azt látjuk, hogy ők nagyon sokszor nagyon intelligens, nagyon kiszámítóan viselkedő, tehát szervezett módon dolgozó, nagyon megnyerő, modorú, nagyon jól kommunikáló emberek, hiszen ha nem ilyenek lennének, nem is tudnának sorozatgyilkosok lenni, hiszen gondoljunk bele, hogy milyen mennyiségű áldozatot kell összegyűjteni ehhez. Ez pedig csak úgy működik, hogyha te szépen ügyesen megtervezted, tudtál rá valamilyen módon hatást gyakorolni. Hát Ted Bundy például odáig eljutott, hogy ezek a lányok, akiket ő megölt, beültek az autójába. Tehát azért egy vadidegen ember autójába hogy ülsz be? Tehát ahhoz nagyon megnyerő. Így van, pontosan. Vagy Jeffrey Dahmer például középiskolában rábeszélte a Fehér Házat, hogy hadd menjen be néhány osztálytársával megnézni az alelnök lakosztályát. Tehát, hogy ez egy nagyon jó kommunikációs készségre és nagyon megnyerő modorra valló dolog.
0: Olyankor, ha például visszatérünk itt a sorozatgyilkos esetére, másképp hallgatsz ki, vagy mások kavarognak benned, mint hogyha ez, idézőjelesen mondom, de hogy ez egy egyszeri gyilkos lenne?
8: Nem, szerintem nem. És alapvetően pont gondolkodva azon, amit az előző blogban is kérdeztél, hogy az ember szerintem úgy tudja megőrizni az objektivitását, hogyha ezt egy elvégzendő feladatnak tartja. A munkám, tehát én megyek, csinálom, hazamegyek, diktálok, leíró leírja, kinyomtatom, párom föladja a postán, tehát hogy ez is egy taposómalom. És éppen ezért érdekes az, hogyha valami ebből a taposómalomból kilóg, ha valami extrém, ha valami érdekes, ha valami úgy megfog minket.
7: Tabu,
8: az, igen, az mindig az embereket felcsigázza. Tehát tartok a sorozatgyilkosokról előadást, és most már nem egyszer teltházas volt, de vagy 7 vagy 8 előadást tartott, mert full teltházas volt, és mindig az a kérdés, hogy ennyire érdekli az embereket, hogy nem tudnak ezzel a témával betelni. Ezek a true crime-ok, tehát ezek az igaz cselekmények mostában nagyon divatosak, és nagyon nagy, hát nem mondhatom azt, hogy romantikájuk
0: divatosak, van. Igen, furi szó, de értjük.
8: Mindenki nézi ezeket a filmeket, mindenki nyomoz, mindenki meg akarja oldani, mindenki azt gondolja, hogy olyan okos, hogy elsőre megmondja, hogy ki az elkövető, aztán csodálkozunk, hogy mégsem, mert hogy ez addig is lefoglal minket, és amíg ezen gondolkodunk, addig nem gondolkodunk a saját nyomorunkon, már bocsánat, hogy így gondolok.
0: Márk, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, lejárt az időnk. Lehet, hogy futunk ebből egyébként még egy kört, mert biztos vagyok benne, hogy van egy csomó olyan sztori,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ben sétáló erdő Szeged belvárosában a kabakosok világát ismerhetik meg a látogatók a fűvészkertben. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mennyisége a szegedi szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A friss adatok szerint a városban már a mérsékelt tartományban van a mért koncentráció. Országosan is növekedést tapasztaltak, többek között Szolnokon, Békéscsabán, Pécsett és Tatabányán. A vizsgálatok a szennyvízben található vírus mennyiségét mutatják, amelyből a fertőzések várható alakulására lehet következtetni. A Népegészségügyi Központ szerint a következő időszakban országosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma. 90 cserepes fa jelent meg a szegedi Klauzál téren a sétáló erdő elnevezésű program részeként. A fákat a következő hetekben több belvárosi helyszínre is áthelyezik. Egy részük a Kárász utcán keresztül a Dugonics térre költözik. A magyar-szerb együttműködésben zajló programhoz iskolai foglalkozások és közösségi események is kapcsolódnak. Egy mobil alkalmazással később a fák útját is követni lehet majd. A program sorozat végén a fákat a végleges helyükre ültetik. A következő hétvégén tök jó napot rendeznek a szegedi fűvészkertben. Ilyenkor a halloweeni tökparagáson túl nagyon érdekes ismeretterjesztő előadásokat hallhatnak a látogatók a tökfélék családjáról, amelynek számos tagja van. A gyerekeknek külön készülnek, fellép a Grimbusz Színház és kézműves programokkal is kikapcsolódhatnak, mondta el Németh Anikó, a fűvészkert vezetője.
1: Kevesen tudják a gyerekek közül, hogy a patiszon, az egéruborka, egyáltalán az uborka félék is a kabakosok közé tartoznak, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes a tökfélék világát kicsit másként szemlélni. Túlmutat ez a rendezvény a tökfaragáson és a Halloween ünnepén. Ilyenkor mindenféle érdekes információval gazdagodhat az, aki kilátogat hozzánk.
0: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A reggeli borongós időt követően napközben szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő. A minimum 8 és 13, a csúcsérték pedig délután 13 és 21 fok között alakul. A szeles tájakon fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ez egyúttal ronthatja a komfortérzetet, valamint nyugtalanabbak és ingerlékenyebbek is lehetünk. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: történnek ki, gyerekek? Nem tudom, olvastátok-e, hogy itt nagy készülődés van. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá, sportszakmailag, emberileg, mindenhogy. Kétharmados a budapesti olimpia támogatottsága. Uh-huh. Ugye ez egy Medián legfrissebb szeptemberi felmérés szerint, ugye, hát 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon.
1: Én nagyon mérges vagyok.
0: Te mérges, hogy beszéljük át, hogy miért. Az olimpiai rendezés teljes mértékben támogatja, vagy inkább a támogatja a válaszra, megkérdezettek összesen. 64%-a válaszolt igennel, mondta Hannendre, és ugye ez 2024 őszén készítették az elsőt, és azóta javult a feltételezett olimpiai rendezés megítélése, hogy itt miről is van szó valójában. Itt arról van szó, hogy megkérdezték az embereket, nagyjából 1000 vagy 2000 főt, hogy mit gondolnál arról, hogy mennek annyira rendben a dolgok itt Magyarországon, hogy olimpiát kell rendeznünk. És hát ugye itt nincs még azért kész koncepció, nagyon sok ország nevez még mellettünk, de hogy szeretik az emberek, és szeretnének olimpiát. A kérdés azért az nagyon érdekes, hogy mit tesznek föl az embereknek, ugye? Tehát mi a kérdés? Egyetérte, támogatja, tudja, hogy ez esetleg mennyibe kerül?
1: Ön szeretné, hogy 2036-ban legyen Magyarországon olimpia?
0: Igen, szeretné.
1: Szeretné.
0: De elhangzik, aztán...
1: Egyébként tudja, hogy mennyibe kerül?
0: Egyébként van arról fogalma, hogy ez mennyibe kerül. Ugye itt nagyon sok minden elhangzott azóta, hogy ez egy városfejlesztő olimpia lenne, hogy itt nem arról van szó, hogy stadionokat építenek, hogy transzparens lenne a költségvetés, hogy korrupciómentes legyen. Tehát amit itt az olimpiával az utóbbi években azért megvádoltak, az olimpiai rendező országokat, meg magát az olimpiai bizottságot is, itt mennyi pénz folyik el, meg mennyibe kerül, meg mekkora ráfizetés, meg hogy ebbe országok, városok mentek tönkre, az itt most nem lenne, mert hogy valamilyen más szellemiségben csinálnánk mi a meglévő infrastruktúrák fejlesztésével az olimpiát.
2: Úgy, hogy mit csináljuk, egyébként nagyon szerintem jó a dolog, hogy mit csináljuk, de egy csomó versenyszám az nem nálunk lenne.
0: Na, az, na, az egy következő mondjuk, kérdés, hogy hova visszük, igen.
2: Nincs, mit tudom én, milyen stadionunk, ami kéne, de nem építünk, hanem azt mondjuk, hogy Szlovákiában van, vagy Ausztriában van, akkor az a szám az ott megy le.
0: Aha. Mert ugye itt a kutatás azért az arról szólt, hogy ugye mondjuk lehet, hogy nem épül olimpiai falu, ez kérdés, hogy mennyire tudják az emberek, hanem használják a diákvárost, fejlesztik az infrastruktúrát, egészségügyi létesítmények, kórházak, rendelők felújítása, a korszerűsítése is. Ha ez még benne van a kérdésben, akkor erre én is azt mondom, hogy rendben van, én ezt szeretném. Legyen olimpia, milyen jól hangzik, nem? Na és itt most kiderült, hogy egyébként a 39 versenyhelyszín van, de hogy 11 nem áll rendelkezésre Magyarországon. Ugye? Tehát mondjuk szörföt nehezen tudunk rendezni.
1: Igen. Az majd Portugáliában lesz.
0: Az majd el Portugáliában, igen. És hogy vinnénk egy csomó mindent máshova, vagyis Bécsbe elvinnénk a kosárlabda meccseket, ez most még csak egy koncepció, nem végleges terv. Nyilván 29-ben van döntés, még egy csomó mindent be kell adni. A futball egy részét Szlovákiába, a lovaszlámok számokat is Szlovákiába, a szlalomkajak szintén menne valami Szlovénia vagy szlovák helyszínbe, elvinnék a szörfös versenyt Portugáliába, amit te mondasz. Tehát lenne egy olimpia, de bizonyos helyszíneket szétszórunk, és nem építünk stadionokat. Na ki mit mond? Kíváncsi
2: vagyok. Évek óta megy ez, sőt évtizedek óta, ugye, hogy mennyi pénzt csesznek el egyes országok, és hogy te is mondtad, ebbe bele is pusztulnak, érted, ország költségvetések, meg város költségvetések is, tehát hogy ez nem úgy kellett ülni.
0: Hát ebben országok ez a fajta, mentek tönkre, igen.
2: Igen, tehát hogy tök jó szerintem ez a fajta dolog, hogy akkor ezt hozzuk ki a lehető legkevesebb pénzből, de hát itt írja a hallgató, hogy alapvetően rossz volt a kérdésfeltevés, mert úgy kellett volna, hogy ön szeretne a városában egy 42 kilométeres lezárást, amikor nem tud parkolni, nem tud kijönni, és ráadásul afrikai színesbőrűek futkolástak az utcán. Én mi lett volna a választ? Nem!
1: Engem minden alkalommal olyan szinten csesz föl, amikor napirendre kerül ez a kérdés.
2: De miért?
0: De mi? Hogy...
1: Tehát most egy kicsit tegnap így utána néztem ezeknek a számoknak. Tehát Párizsi olimpia most úgy, hogy meglévő infrastruktúrára építettek, 4000 milliárd forintba került, 4000 milliárdba. Ezt a magyar gazdaság, a magyar költségvetés elbírná? És hogyha azt mondod, hogy oké, mert együtt jár városfejlesztéssel, építenek hidakat, Dunahidat, rendbe hozzák a hévet, a Ferihegyi vasútforgalmat, oké, rendben. Na de ezt, ha 36-ig meg kell csinálni, tehát ezeket a beruházásokat a mindenkori költségvetéshez igazítják, és szakaszosan csinálják 15-20 év alatt. Itt viszont van egy erőltetett menet, és az erőltetett menetnek mindig az a vége, hogy bele kell gyorsulnunk, ez növeli a költségeket, elvonja a munkaerőt. Ki fog építkezni Magyarországon? Hol fognak? Honnan lesz az a
2: munkaerő? Hát az építőipar most pont ráér. Tehát, hogy ott nagyon nagy baj van, hogy nincs meló. Tessék, itt van egy válasz erre. Tehát most már egy éve sír mindenki, vagy kettő, hogy az építőipar földbe árt. Tessék, munkádat.
1: Oké, de ezeket a forrásokat valahonnan el kell vonni, és ezek a források ebben a pillanatban nem állnak rendelkezésre. Honnan fogod lecsipni ezt a pénzt úgy, hogy ezt az egészet 10 év alatt, tehát egy határidő alatt behozod?
2: Tudjuk-e, és hogy akkor mennyit hozott vissza Párizsnak?
1: Őt gyakorlatilag majd, hogy nem 0 szaldóra hozták ki. Az egyetlen nyereséges olimpia, az a 84-es Los Angeles-i olimpia volt.
2: De nem
1: volt,
2: kell neki nyereségesnek lenni, hiszen kaptál érte új utakat, kaptál érte új létesítményeket, a nyereséget így is tudod mérni. Tehát igen, ha Párizs nullára, ha mi is kihozzuk nullára, de lesz belőle jó útunk, amire fél óra előtt itt pempögtünk, hogy miért szarok az utak, ha mondjuk ezt megcsinálják belőle, ha csinálunk például egy olimpiai falut, ahol a sportolók laknak, és aztán az olimpiai faluból mondjuk kollégium lesz, vagy munkásszállás, vagy rászorulóknak szállás. Itt a nyereség.
1: Nálunk minden alkalommal nagyobb gazdasági kapacitással bíró országok, akik rendezték ezeket a rendezvényeket, tehát az olimpiát, mindig kb. 100-170%-os plusszal zártak. Tehát
0: az azt jelenti, hogy annyiban annyival több volt.
1: Pedig nagyon tartották magukat a költségvetéshez, és mindig több lett. A magyar gazdaság kibír egy 4000 milliárdos kiadást. Én értem, hogy építi az ország imást, de egész egyszerűen ez tarthatatlan. Tehát, hogy ez olyan, mintha egy vályok lakásban élnék a családommal, és igen, rohadtul kellene egy felújított fürdőszoba, és egyszer csak fogná a családfő az egész családot, és elköltöztetné egy 20 szobás budai kecóba. Igen, baromi nagy szükségünk lenne rá, de nem ilyen áron. Tehát, hogy ez olyan kiadással, olyan átcsoportosításokkal járna, amit egész egyszerűen szerintem a magyar gazdaság nem engedhet meg magának. És akkor nem beszélünk
0: arról... Nagyjából 2000 milliárd forintra becsülik a szervezőbizottság kiadásait. Itt most ez az új költségvetés. Hát aztán az kérdés, hogy ezt mennyire szabadul el, mennyire tudják tartani. Általában ez túlszalad.
1: Oké, túlszalad. És ez az egyik, hogy akkor minden rendben megy. És akkor, ha Trump egy kicsit felemeli az ujját, és belül egy kicsit az Ormuzi sorosba, vagy jön egy ilyen asszály, ami elvisz a költségvetést, akkor mi van? Akkor megint kiesett 1000 milliárd, azt akkor honnan fogjuk
0: visszapontolni? Én megtennélek a olimpia kampány arcának. Szerintem jól kampányolsz.
1: De kilóg a seggünk gatyánkból, európai uniós pénzeket várunk, hogy túléljünk, és akkor azon gondolkodunk, hogy olimpiát rendezünk. Mi a f***ban vagyunk?
0: Más téma, hogy nem tudja egy felhúzni magát. Nem tudtam, hogy ez veri ki nálad a biztosítékot.
1: Bosszant meg, tudjátok, az is olyan érdekes, hogy rengeteg turistát várunk. Itt volt a BL. Megérkezett 100-150 ezer ember. Behalt tőle a turizmus, mert hogy nem volt annyi férőhely, illetve elszabadultak.
0: De elszabadultak az erbe, azért lehoztuk, mindenki drágán megvette a szállást, az infrastruktúra kibírta, a reptér lehozta, tehát hogy igazából azért megoldottuk.
1: Oké, de az olimpia idejére több millió turista érkezne Magyarországra. Ezt a több millió embert te hova szállásolod el? Érkezne, persze építünk szállodákat. Utána az ki fogja fenntartani, ki fog oda menni szállni? Tehát, hogy egy csomó olyan költség van, egy csomó olyan kivadás van.
2: Hosszú lesz belőle. Értem?
0: Na mindjárt megkérdeztük, mert itt van Gyulai Zsolt, csak ugye az ellenoldalt elmondja. De nem, figyelj, és szerintem te vagy az arc.
2: Az
0: olimpiára ott vagy. Látom, hogy viszed az átadat. Igen. Hello Zsolt, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, úgy érzem, a társadalmi vitát lefolytattál.
0: Igen, azt mondom, hogy pont ilyen ellenérvek nyilván a másik oldalon szemben naponta veled. Hogy áll most a dolog? Több ország van, aki pályázik, tényleg pályázunk? Tehát ez most egy komoly elhatározás?
3: Tisztázzunk valamit, nincs pályázat.
0: Még nincs pályázat, tervek
3: van. Van egy úgynevezett társalgási folyamat, amiben 24 októberében Karácsony Gergellyel együtt bekapcsolódtunk. Alapvetően ugye nyilván a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest, aki nem pályázik, hanem beszélget a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, és alapvetően, igen, ahogy mondtátok, ez egy tájékozódási folyamat, ami jelen pillanatban tart 2027 márciusáig. Akkor lesz egy shortlist, ugye most megjelent 7 ország. Azért látjuk, hogy kiket választottak ki azok közül, akik itt a Continuous Dialogue-ban benne vannak. Elég rangos a névsor. De gyakorlatilag, amit beszéltetek, és ezzel nagyon vitatkoznék, alapvetően ez egy városfejlesztés és egy országfejlesztési projekt. Amiket említettetek, azokat Budapestnek nagyon régóta meg kell csinálni. És ezt igazán Karácsony Gergely tudja jól elmondani, mert ő aztán tényleg teljes mellszélességgel az olimpia rendezés mellett áll, mert ez egy gyorsító pályára állítaná önmagában az egész fejlesztéseket. Mi egy olyan olimpiai koncepcióban vagyunk érdekeltek, tanulva a régmúlt hibáiból, amihez nem kell sportlétesítményt építeni. Gyakorlatilag infrastruktúrát kell építeni Budapesten, és a vidéken, amit amúgy is meg kellene csinálni.
0: És miből lesz erre költségvetés? Ez nem kicsit olyan, hogy nincs kajára pénzünk, de elmegyünk egy Mercedes szalomba autókat nézegetni? Tehát, hogy oké, hogy beszélgetünk, és tök jó, beszélgessünk róla, de itt ilyen 2-3 ezer milliárdos költségvetésekről, kiadásokról beszélgetnek. Azért ez jelen pillanatban, meg az ország állapotában horror összegnek tűnik. Ez miből jönne be? Ez magántőke, vagy magánbefektetés? Hogy ki finanszírozná?
3: Alapvetően az infrastruktúrális fejlesztésekre megvan a pénz, hiszen a felszabaduló EU-s források, a Baross Gábor terv mind tartalmazza azokat a fejlesztéseket, amik olimpiához meg kellene csinálni. Említettétek a diákvárost. A diákváros lenne, persze föl kell építeni a diákvárost, hiszen a fővárosnak szüksége van rá. Ez a diákváros 3 hétre olimpiai falu lenne, ugyanúgy, ahogy most Los Angelesbe, a UCLA-nek a kollégiumába fogunk lakni az olimpiai csapatok. Ugye 3-4 hétre kiköltöznek onnan a diákok, vagy nyáron kiköltöznek, a sportolók beköltöznek. Tehát az úgynevezett fenntartható olimpiára lövünk, és amit említettetek, igen, ez nem egy budapesti olimpia, Budapest centrummal, de húztunk egy 3-4 órás kört itt Budapest körül, amiben benne vannak más országok, hiszen felmértük azt, hogy milyen sportlétesítmények vannak a környéken, és ami nincsen, azt pedig megnézzük, hogy hol lehet még rendezni.
0: Azt csinálhatja a rendező ország, hogy odaadja mondjuk, nem tudom, Szlovákiának a szörföt meg a kajakot, mert azt mondja, hogy nálatok van olyan hegyi folyó, meg patak, csináljátok, ti mi rendezzük, de segítsetek ebbe be nekünk.
3: Mi arra kapcsolódnánk rá, hogy mi azt mondjuk, hogy olimpia másképp. Eddig másképp csináltuk, ugye a régi pályázat megbukott, pontosan azért, mert nem volt társadalmilag egyeztetve, nem mondtuk azt, hogy meg kell kérdezni az embereket, de az IOC is máshogy csinálja, igen, megengedi azt, hogy nem diktál feltételeket, hanem azt mondja, hogy van egy városfejlesztési terv, mint például Párizsban volt, és illeszétek ehhez az olimpiát. És alapvetően egy infrastruktúrális fejlesztési terv. Az egész magyarországi fejlesztéseket egy gyorsító pályára állítaná, nem igaz az, hogy ezek akkora pluszköltséget jelentenének. Természetesen a szervezéshez kell költség, de ez is majd kalkulálva lesz, februárban, márciusban nyilvánosságra fogjuk hozni. De én azt mondom, a fővárossal nagyon szorosan együtt dolgozva, és azt gondolom, hogy olyan tervet kell készítenünk, ami mind a közvéleményt, mind pedig a kormányzatot meggyőzi.
1: Azt lehet tudni, hogy ez az olimpiai álom eddig nekünk így körülbelül mennyibe került, a hatástanulmányok, a mindenféle pályázatok, tehát eddig mennyibe fájt eddig ez az álom?
3: Az olimpiai bizottság csinálja ezt a saját költségén, semmi közpénz nincs benne, és ezek a tervek készülnek 2 év óta, sok szakértőt foglalkoztatunk, nem került semmiféle közpénzbe ez az a terv, illetve a koncepció, amin dolgozunk.
0: Tehát valójában arról van szó, hogy transzparens módon, stadionépítés nélkül itt egy meglévő összeget költenénk el arra, amire egyébként is elköltenénk, és egyébként is megcsinálnánk. Ez 2-3 hónapig átadja helyét az olimpiának, de egyébként ezek olyan infrastruktúrális beruházások, amik enélkül is el kellene, hogy készüljenek?
3: Így van, és alapvetően a koncepció erről szól, egy fenntartható, egy olyan olimpia, ami Budapest központú, most nem azt mondom, hogy a monarchiát állítjuk vissza, de a monarchiát Budapest központja mondjuk, tehát egy nagyon jó koncepció, ami tényleg használja a környező városokat, országokat, a szállás helyett is említettétek, természetesen ehhez is igénybe kell venni a környező nagyvárosokat, és nem csak Budapesten lenne, hanem a vidéki városokban, Szeged, Debrecen, Győr, Székesfehérvár, tehát egy olyan olimpia, és ugye beszéltünk a kiterjesztéséről is, az elkövetkezendő 2 olimpia, Los Angeles és Brisbane sokkal nagyobb távolságokat hagy maga után, tehát olyan távol lesznek Brisbane-be is például a helyszínek, ami sokkal nagyobb, mint akár Bécs-Budapest távolság.
0: De azért ez egy tapasztalható tendencia, nem, hogy a városok már azért nem olyan számban jelentkeznek meg az országok, tehát kicsit most már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság így hálóval fogja a jelentkezőket, mert ugye azért nagyon sokan faragtak rá erre az olimpia nevezetű álomra, amiben egyébként a NOB nagyon jól járt, aztán a városok, országok meg ott maradtak.
3: Hát ezt megtrápolnám, mert 13-14 ország volt benne ebbe az úgynevezett Continuous Dialogue-ba.
0: És most akik akarják, most jelen pillanatban, én most egy szűkebb keretet olvastam.
3: Ez 7-re szűkítették, tehát ez nem az, hogy ezek 7-en jelentkeztek, hanem az elmúlt 2 évben a párbeszédben gyakorlatilag 7-en maradtunk. És azt szeretném még hangsúlyozni, hogy ez egy koncepció. Ez egy koncepció, amit a MOB közgyűlése eldöntött, semmiféle külső ráhatás nélkül a MOB elnöksége megszavazta. Nekünk 130 éve a Magyar Olimpiai Bizottságnak ez az álma, hogy valamikor legyen olimpia Magyarországon. Lehetett volna már 1896-ban, 1920-ban, Antwerpenben lett, pedig Budapesten lett volna, 60-ban is pályáztunk. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy az országnak fantasztikus dolog lenne, mindenki nyerne rajta, keresnénk rajta pénzt, és ez nagyon fontos véleményem szerint, de ezt mindenféleképpen a jövő év elején társadalmi vitára kell bocsájtani, és döntsenek az emberek, ismerjék meg az érveket, és ismerjék meg az egész koncepciót, tehát senki nem akar semmit ráerőltetni, de én azt gondolom, hogy itt a fővárossal egy olyan partnerséget találtunk, nem azt mondom, hogy a fővárosnak talán nagyobb szüksége van egy ilyen nagy ügyre, egy ilyen nagy nemzeti ügyre, de én azt gondolom, hogy mindig akkor fejlődött az ország, és akkor fejlődött a főváros is, akár a milleniumi ünnepségek alkalmával, amikor egy nagy ügy mellé mögé álltunk. És az elmúlt 10-20-30 év megosztottsága után baromi jó lenne, hogyha lenne egy olyan közös ügyünk, amivel mindenki egyetért. Természetesen nem fog mindenki egyetérteni, de az elkövetkező 10 évben lenne egy olyan magasztos célunk is, ami mindenkinek jó lenne, nem csak anyagileg, hanem lelkileg is.
2: Csak igennel vagy nemmel válaszolj, boldog után, hogy járunk a kabala figura tervezéssel. Van?
3: Nagyon-nagyon messze vagyunk, 28-ba kell dönteni a kormányzatnak is, úgyhogy 29-ben lesz a döntés, addig eldönthetjük, hogy megyünk tovább, vagy nem megyünk. Az minden esetre nagyon fontos, hogy mindenki megismerje ezt a koncepciót, és győződjön meg róla, hogy ez most jó-e neki, vagy sem.
0: Hogy működőképes-e, vagy nem, vagy hogy jó-e, vagy nem.
3: Igen, igen.
0: Oké, okay. Csak egy rövid kérdés, még egy van. Csinált valaki hasonló szemlélettel már az elmúlt 10-20 évben olimpiát? Tehát ezzel a szemlélettel, hogy kidobálom más országba, gazdaságosan akarom, nem építek létesítményeket, tehát amit mondtál, Párizs hasonlóan gondolkodott? Rajtuk kívül?
3: Párizs hasonlóan gondolkodott, és Párizs nyereséges is volt. Egyébként említettétek, hogy hányan ráfaragtak az olimpiára, azért tudnék említeni okos országokat, Barcelonát, Sydneyt, Párizst is, fantasztikus olimpiát csináltak, a London is nagyon jó volt. Párizsban nagyon sok olyan létesítmény volt, ami ideiglenes volt, és utána visszabontották, fantasztikus helyeken volt az olimpia, tényleg nagyon jó volt. De ilyen, amit az IOC is akar, hogy régiók szervezzenek, ilyen még nem volt, és még azt szeretném hangsúlyozni, hogyha egy kicsit a lelkünkre is hatunk, hogy Budapest újra pozícionálása lenne a régióban, mert ez egy Budapest központú olimpia lenne, és a többiek igazodnának hozzánk. Szerintem ez a jövő szempontjából sem mindegy.
0: Zsolt, nagyon köszi, beszéljünk, ez még úgyis sok egyeztetés, sok párbeszéd lesz, úgyhogy fogunk még az ügy kapcsán beszélni. Köszi!
3: Köszi, sziasztok! Hello, hello!
0: Zsoltnak a MOB elnökének.

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Az Antab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Antab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
6: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
7: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.

és 2 között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1 Szeged.
2: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Könyves vasárnap a Somogyiban, hospice házat terveznek Szegeden, a túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Ma tartják a könyves vasárnapot a szegedi Somogyi könyvtárban. Ennek keretében megrendezik a megbocsátás napját, így ma mindenkinek elengedik a büntetést, amit a vissza nem vitt könyvekért kaptak vagy halmoztak fel. A családoknak külön szórakoztató programokkal is készülnek, mondta rádiónknak Kovács Bernadett gyermekkönyvtáros.
4: A gyerekkönyvtárban nagyon izgalmas programokkal várjuk az érdeklődőket. 10 órától a családoknak kínálunk egy kavicskereső játékot. Egészen konkrétan sötétben világító kövecskéket lehet majd nálunk megkeresni, és ehhez a kereséshez biztosítunk nagyon izgalmas feladványokat. 11 órától pedig lehet nálunk készíteni floráriumot, ami gyakorlatilag egy terráriumba zárt kis növényvilágot jelent.
3: Önálló hospice házat szeretne létrehozni Szegeden a Szegedi Hospice Házért Alapítvány. A városban jelenleg nincs ilyen intézmény. A gyógyíthatatlan végstádiumú betegeket jellemzően az egyetemi klinikákon látják el. A tervezett hospice házban a gyógyító kezelések helyett a fájdalomcsillapításra, a gondozásra és a betegek testi-lelki támogatására helyeznék a hangsúlyt. Az ellátás mindenki számára ingyenes lenne, és nem csak idősek, hanem fiatalabb betegek, akár gyermekek is igénybe vehetnék. Az alapítvány a megvalósításhoz az egyetem és a város együttműködésére, valamint vállalkozások és magánszemélyek támogatására számít. Önkéntesek jelentkezését is várják. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó szárad ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Az ágazatot ért kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Már az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A reggeli borongós időt követően napközben szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő. A minimum 8 és 13, a csúcsérték pedig délután 13 és 21 fok között alakul. A szeles tájakon fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ez egyúttal ronthatja a komfortérzetet, valamint nyugtalanabbak és ingerlékenyebbek is lehetünk. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Balázsra! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Tamás küldte, jó reggelt zsiványok, 73 éves nagymamám ott van fél hat óta.
2: Hoppá!
3: Itt van. Hol vagy, Nagyi?
2: Mama? Nagyi!
1: Csak viccel.
3: Nagyi csak azt mondta, hogy idejön, közben lement a presszóba.
4: Ott van, tartja felfelé, nézd oda, ott de a botja.
2: Ülőszék!
4: De egy bottal,
1: azt mondta,
4: ülőszék.
1: Pörögni is fog
3: hanyáltyom. Beszarok, hallod, a Nagyi hozott egy ülőszéket.
4: Csodálatos, de mint az egy csodálatos.
3: Retroki településen lennék, ott mindenkinek ilyen van. Azt a mindenségit neki, úristen.
4: Bár ott... nekem is lenne ilyen, nem kéne ott áldogálnom a játszótér mellett, mint egy nyomorult.
3: Megőrülsz, egyszerre szék, és egyszerre bot. Ha össze van zárva bot, ha kicsit szétnyitja, akkor meg
4: menjél
3: szék.
4: Még, Feri, ott
2: megyek, csak közben mondom, hogy ha a monitorra néztek, vagy a kivetítőre, itt teljes kemping, egy család kempingezik a terület közepén.
1: Tüzet raktak
2: már? Három gyerek, nagyon ügyesek vagytok, jövök mindjárt ide is, csak akkor megkeressük a nagymamát, akit bedobtak a közösbe.
3: Emlékeztek? 10 éve még jó csajok voltak, akik telepőség, most már nagyik, akik ülőszékkel jönnek.
2: Jó napot,
3: ennyi gyerekek, így múlunk
1: el. Minden változik.
2: Egy keresztnevet hadd kérni.
5: Ágnes vagyok.
2: Ágnes, drága, magát kiküldték ide.
5: A fiam küldött, ő most még uton van, bezett, dolgozik,
3: és jó
5: a gyerekim.
3: Megvagyunk, tízik,
2: csak tízik. Maga csak megfogta és jött.
5: Igen.
2: Ez az ülőszék, ez mindig magánál van?
5: Általában igen, mert sajnos már rászorult vagyok.
2: Há, igen, látom, hogy idős az ember, akkor ez csak előkapja és leül.
5: Gerincműtét után.
2: Akkor az így aztán abszolút érthető a dolog. És akkor a gyerek mikorra ér ide?
5: Hát egy óra múlva szerintem itt lesz.
2: Addig meg kitart.
5: Ki? Még utána is maradok vele.
2: Kulcsa van?
5: Még nincs, de majd remélem lesz.
3: De lopok egyet.
2: Nincs,
3: de mindjárt kasztázok egyet.
4: Úristen, nagyon jó. Adjunk egy kulcsot, mert nem, most miért
3: tessék,
4: mamának
3: kulcsot. Adjunk kulcsot.
1: Egyébként hát az van, hogy tegnapról maradt egy.
3: De várjátok, gyerekek, ha most mindenkinek elkezdünk itt kulcsot adni, 10-re az egész STK ideér. A komplet Madarász kórház kikempel ide hozzánk a Dunaplázához. Jó, de egyébként egy
1: de szerintem akik itt vannak, azok egyetértenek azzal, hogy 73 éves nagyon már.
3: Guruljon a néni egyet, ha jól gondolom. A szőnyegen, gyerekek!
1: Vagy csak pörögjön!
3: Vagy csak pörögjön egyet a széken! Brékeljen egy kicsit a néni, ha kurul egyet, azonnal övi a kult! Jó, meglátjuk természetesen, de figyelj, ülőszék! Itt tartunk, gyerekek, ez van! Hát ez
4: igen,
3: ilyen.
4: De hogy ki az, hogy szereti a fiát még 73 évesen, hogy eljön hajnapban a kedvéért beállni a
2: mindenki! Sorba.
4: Igen. Hát ez annyira
3: igen, és megnyerni, és egy olyat brékelne, így tudod, fejemből, és helikopter.
2: Eldobni a széket.
3: Igen, eldobni a széket, minden. Úristen, de jó lenne. Ági néni eltöbb még Ferinek egy angolspárgát is beígért.
2: Bizonyám.
3: És megcsinálja.
2: Hát, Ági néni egyébként jelen pillanatban reggelizik.
3: Nagyon jó, szeretjük.
2: Ági néni fölkészült rajongója a Rádió 1-nek, ugye?
4: Ne terrorizáld már Ági néni reggelizés közben.
2: Nem terrorizálom, ez csak egy képfestése volt arról, hogy mi történik. Most mit tetszett, milyen szendvicset hozott? Vajas kenyeret eszik. Kérlek szépen, Ági néni ül itt előtt, és vajas kenyeret eszik. Na. A világban így rend van. Na. Ja, anyuka, meddig maradtok ki a gyerek? Tiéd? Meddig bírtok maradni?
6: Bármeddig.
2: De miért iskola, meg ilyesmi?
6: Szabadnap.
3: Oj, de jó, így kell.
1: Mi? Hány szülői igazolás van most?
6: 10.
1: Ó,
4: Tíz,
2: tíz, és már most megvagyunk veled.
4: Ennyi, ez meg a retro, meg a sláger, és akkor meg is vettek.
3: Tízet leigazolhatsz, te
1: szülőként?
4: Igen, szülőként. Fél évente ötöt, nem? Összesen egy évben tizet.
3: Igen, egy évben tizet. Aztán, hogy azt hogy osztod be?
4: Irány Jamaika!
1: Aztán nagyon közveti orvos.
3: Igen, aztán feljött egy orvos ismerős.
2: Sok hogy itt szeretitek?
7: Igen.
2: Melyiket? A pisztáciásat szereted, vagy a mogyorósat?
7: Mogyorós.
2: Hozom.
3: Ennyi? Nézd, hát ilyen egy rendes ember.
2: Nagyon rendes vagy, köszönöm.
3: Amilyen köszi öreg, akkor a szíve van.
2: Egyet adok oda, a többi a miénk. Egyére.
3: Hova tettük le a perzsa szőnyegünket? Oda középre?
2: Valahol ott van középen.
3: Nagyon
2: középen.
3: Jó.
2: Ez a katlan.
3: Jó.
2: Na gyertek, akkor ketten már vagy.
3: Vidd magaddal az áldozatokat.
2: Hát akkor, 3, 2, 1, tessék.
3: A zenét nem tudjuk beadni? A zenét nem tudjuk? Ott a zene, add be a zenét közben. Add, hogy gurul? Hogy? Beszarok, én gurul. Geniális. Nagyon jó.
2: Mi fáj szívem?
7: Nem vagyok olyan fiatal.
4: Ági néni nem ezt mondta.
3: Micsoda, hát nem hallottad, így van. Ági néni 3-4-7-kor olyat gurult, most kapták el a Margit hídon, azóta gurul. Nagyon durva volt.
2: Jó, önkéntes tűzoltónkat kérjük, gyere.
3: Jó, guruljon egyet.
2: Vagy nem önkéntes, hivatásos. Arra nem akartalak megbántani, de legalább már nem mondtam azt, amit nem szerettek hallani a tűzoltók. Katasztrófa védők.
8: Azt nem.
2: Azt nem, látod? Na, ennél sokkal...
3: Az ő nyelvükön is beszélsz, Feri. Hihetetlen vagy, hogy mindenkivel megtalálod
2: a... Ez a gyermeke, látod?
3: Mindenkivel megtalálod a közös hangot.
2: Na, a szituációban ég a ház. Jó? Biztos, hogy van bent legalább 5 kisgyerek. Na, ezzel a nagy lendülettel, ahogy oda beszoktatok menni, azzal mutassuk meg. Tehát előtánc van, gurulás oda-vissza, zenét kérünk hozzá, indítsuk el, figyelj, nagy hangerő, és...
3: Figyelj, indul a zene, figyelj!
2: Gyerünk! Hát beszart!
3: Figyelj, és gurul, hallod?
2: Vissza is, vissza
3: felnőtt emberek kulcsél gurulnak, felfoghatatlan, mi történik. És teljesen szürreális! Teljesen szürreális! Más volt a technika, itt egy ilyen összegörnyedt gurulás volt. Nagyon jól nézett ki ez is.
4: De nézd csak oda, nézd oda, fordulj meg fel, még fordulj, ott van, tessék, a pálinkás tarajos fickó.
3: Ott, na, hozd őt, hozd őt!
2: Gyere, akkor Eszter bejuttatott téged is. Na, milyen a pálinka?
8: Szilva.
2: Egészségedre. Keresztneved?
8: Józsi.
2: Te főzted?
8: Én.
4: Józsi nem a fia amúgy a Ferinek?
8: Én csak cerkésztem. De a titkos összetevője a bűn és a gyerekmunka.
3: Bűn és a gyerekmunka. Forduljatok mind a ketten erre, Eszter felé.
2: Tessék.
3: Figyelj, elmondom Úristen, neked, ha most Úristen. Azt mondta volna, hogy szia apa, régóta várom ezt a találkozást, én aláírom.
2: Mondta csak nem mikrofonba.
3: És ő kapja a kulcsot.
2: Józsi kisfiam.
3: Józsi kisfiam, piéd a kulcs, kis ki a konténer. Nagyon jó.
2: Ahogy megbeszéltük, felezünk.
3: Nagyon jó. Micsel, levetközik Mesztelenre? Lesz egy Mesztelen gurulásunk is. Nagyon jó. Egyre jobban szeretem.
8: Akarjátok?
3: Hogy mesztelen legyél?
1: Vagy, hát de.
3: Mesztelenül gurulnál?
4: Nem.
3: Csinálj.
4: Vannak,
3: nem baj. Te akarjuk el a szemüket.
2: Eltakarod a szemét.
4: De figyelj, Józs, ezt úgy csinált, hogy nem mondtuk, hogy adunk kulcsot. Csak most mi most
1: de ő szeretné.
8: Azért úgy érzem, hogy a mesztelen elég erős esélye figye, lenne a kulcsra.
3: Figyelj, ha gurulsz egyet mesztelenül, a saját pluszkulcsomat odadom.
2: Nem is a tiéd.
3: Hát ilyen nincs, gyerekek. A legszürreálisabb, nagyon jó. Már fél mesztelen.
1: Eszter, menjünk már ki.
2: Ne vedd le! Hülye, ne veszi a nagy meg.
3: Persze, hát ne vicce.
2: Ne nézz oda, jó? Ne nézzetek
3: meg a gyerek. Ez egy rádió
1: műsor.
3: Komolyan mondom, ilyen jó férfi is.
1: Van még rajta valami?
2: Mutasd meg az alsó gatyáját.
3: Nem hiszem el. Oda nézzél. Nagyon jó. Az alatt még van valami? Az alatt még van valami?
8: Hát azt nem akarod látni.
1: De hogy is
3: honnan tudod, de hogy nem? Láttam én már mindent
2: csak
3: igazából.
2: Csak szólok, hogy kiabáltunk, hogy nevetkőzön, de mind a két csaj fölállt.
4: Mi állunk. Hát az Zurikát a kutyának.
1: Sajnos nem sokat látunk.
3: Úgy érzem, elindult egy ilyen licit, tudod, én mesztelen nevetkőzöm, én levágom a balkarom, kiszúrom a jobb szemem, tudod, mindenki mindent bevállal, csak hogy legyen kulcs, jó?
8: Pénzért bármit.
3: Nézzük meg, hát ezt láttunk el, tehát abszolút jó, alsógatyás gurulás következik, egy Rádió 1-es szőnyegen, nagyon jó.
2: Hozta Baukó Éván, gyerekek!
3: Én azért 30 éve médiázom, de ilyet azért, hát nem sokat láttam meg. Nincs ilyen, hogy októberben.
8: Köszönöm szépen.
2: Óriási tapsot kérünk Józsinak, a fiamnak.
3: Okay. Így van. Figyelj.
1: Büszke lehetsz rá.
2: Ja, és nézd meg.
3: De rendesek vagytok. Gyerekek, ez kulcsot, az vagy ez kulcsot érdemel. Jó? Na, nézzük, hova lehet ezt licitálni. Tényleg, ki az, aki vitom, levágja a nagylábujját, megeszik egy üvegpoharat, nem? Hát akkor...
2: Láttad a példát az előbb, ugye, a mesztelen gurulást, tudod-e hozni ugyanezt?
9: Nem, de én jobban tudok hozni. Nekem most beszél. Egyetemen kéne lennem.
3: Wow.
9: Én elvileg beteg vagyok. Olyan zéhám van, ami egy megajánló lenne, de én inkább elmegyek vizsgázni, vagy évet ismételek. Mindegy, nem tudom, még majd kiderül, hogy melyik lesz.
3: De hogy inkább egy bevállalod, hogy itt legyél. De jó.
9: Persze.
3: Milyen suli vagy, milyen egyetem?
9: Én a BMR-re járok mérnökire.
4: Jó, de melyik szak?
9: Környezetmérnök vagyok.
4: Jó, akkor nem késett a semmiről.
3: Ilyen sok...
4: Na, szóval...
2: Mondjuk bármi lehet.
3: Sok pasi között, ott viszonylag kevés a csaj, nem? Vagy vannak azért csajok?
9: A mi szakunkon amúgy elég sok csajszi van, főleg így a VBK-n a vegyészek meg a biomérnökök.
2: A VBK az vörösboros.
3: Igen, azt én is ismertem az egyetemről a VBK-t.
9: Hát, vagy vanádium, borkálium.
4: Jó, szép.
3: Oda nézzél!
4: Melyik kollégista vagy?
9: Nem. Én nem vagyok kollégista.
4: Nem vettek fel, mert saját lakásod van?
9: Nem saját, albérlet.
3: Albérletbe
4: lehet vinni majd a hűtőládát, meg a ravált?
9: Persze, mindennek megvan már helye.
4: Jó,
2: egy keresztnevet és egy gurulást.
9: Eliza,
3: de szép neved van.
2: Eliza. Zene, Eliza.
3: Nézzük meg, mit tudnak az egyeztemisták. Add a zenét, nagyon beindult. Jöhet a zene, hangosabban, ez az.
2: Legurult a szőnyegről, gurul vissza.
3: És gurul.
2: És kinyújtja a végtagjait a végén.
3: Teljesen szürreális. Én is csináltam ilyet egyetemi bulin, attól függ, hogy mi van ingyen a büfében. Nagyon jó. Oké, adjunk egy kulcsot oda. Egyetemista albérletben lakik. Meghatott az a történet. Legyen egy kulcs oda is.
4: Ez a BMW Spiritus. Ez a BMW Spiritus.
3: Van lendület az egyetemi kampuszban. Van lendület. Jól van.
2: Akkor kinek van kulcsa a sok guruló közül?
3: Tűzoltónak szerintem menjem.
2: Jó, a tűzoltónak van egy.
3: A vetkőző srác.
2: A vetkőző srác kettő.
3: És a lány, nem csajok?
1: A egyetemista.
3: Egyetemista. Akkor három kulcs egyelőre. És akkor még maradt egy, amit kioszthatunk, hogy még legyen.
4: De akkor azt nagyon meg fogjuk gondolni.
3: Azt nagyon.
4: Azt nagyon.
1: Dobjuk be.
3: És csak a családtagjaink számítanak.
1: Igen. Gyere ide, Benike.
4: Hozott magam egy létrát, hát most lát egy létránál.
3: Létrásunkkal én szemezek egy ideje. Már nem úgy, de hogy szimpi. Tehát én szeretem azt a lelkesedést, hogy ő megdolgozik a kulcsot.
1: Gyere hátra a kontinőr
4: mögé. De itt volt a létra, Dunaplázából osztod a sajátot?
2: Tényleg lopott.
3: Igen, lopott a létra. Na várjál, kimegyünk. Szóval, hogy állunk, Ferkó? Egy kulcsunk van még, egy darab kulcsunk van még. Egy kulcs mindenek felett. Így van. És van egy létrás emberünk, aki nagyon lelkes. Ki az, aki még nyerne? Csak hagyd nézzek rátok egy picit. De sokan lesznek szomorúak. Azt a mindenit. Ennyi csalódott ember 5 perc múlva, hát nehéz lesz ezzel megbirkózni. De azért ezt mondtuk, hogy mindenkinek sajnos nem tudunk adni. Körülbelül 200-aknak már adt, vagy 200-nak adtunk. Mi a helyzet?
10: Sziasztok!
3: Szia!
10: Szia, Tibi vagyok!
3: Hello, Tibi! Én örülök neked, Tibi! Tibi, mi
2: újság? Tibi is örült.
10: Tibi. Én is örült vagyok, igen.
3: Igen, honnan jöttél, Tibi?
10: Innen Pestről, Kőbányáról.
3: Min állsz? Létrám?
10: Létra, persze.
3: Létre, hoztad magaddal?
10: Így van.
3: Nagyon jó. És mivel foglalkozol? Mivel jöttél? Van kocsid?
2: Akkor neked már nem kell.
3: Na most elszóltad magad, látod?
10: Hát, igen.
3: Azt kell tudom, hogy tömegközlekedéssel.
10: Tömegközlekedéssel.
3: Lóval.
10: Lóháton jöttem.
1: És vele járni?
2: Hogy tudna már?
3: Tudsz?
10: Persze, csak bár az elején stoppoltak, hogy itt azért a tömegben nem biztos, hogy jó.
2: De most azért semmi. 2 méter tudsz
4: de
2: menni,
4: utasd már meg. De festőmázoló vagy, Tibi?
10: Nem, villanyszerelő vagyok.
3: Na jó, van, gondolkozunk még egy kicsit, de jó. Szimpatikus gyerek vagy így a létráddal együtt.
4: Bekerültél
3: a szimpátia körünkbe, így igen, van, igen. Még gondolkodunk.
2: Na. Tibi maga a végtelen nyugalom, igen. Gyerekek.
3: Viszont szólaltassunk már meg egy-két kulcs tulajdonos, csak hogy hogy ébredt, mit érez, ki az, akinek van kulcsa, megnyerte, regisztrál, csak tegyétek fel a kezeteket a Feri hagyláson, csak hogy ki milyen állapotban van, kíváncsi vagyok, hogy szerinted megnyered-e, pessimista vagy-e, nem nyertél még soha semmit, biztos, hogy te nyered.
11: Kollégáimnak 2 napig csengett a füle.
2: Mitől?
11: Mikor bejutottam, annyira sikítottam.
1: Képen vágtad őket.
3: Igen. Nálunk jutottál, vagy Attisnál, vagy hol nyerték kulcsot?
2: Hol nyerték kulcsot?
3: Attisnál.
2: Áruló, vehetünk tovább.
3: És őrült csikoltozás volt. Van lendület. Figyelj, hogy keltél, mit érzel ma reggel?
11: Hú, én már megmondtam Attisnak, hogy az enyém lesz.
3: Igen?
11: Bekerültem.
4: De kulcsról beszélünk.
3: Adjuk a szerelmi életedet, mi van a kulcsom?
4: Most az enyém lesz.
11: Én már megbeszéltem a főnök úrral, megvan az autó, hátul akkor a cégnél tölthetem.
2: Szóval az áramot is elintéztük.
3: Azt a mindenit. Vonuljatok akkor a konténerhez, fiúk, lányok, jó? Indulás mindenki a konténerhez. Na nézzük akkor, kezdjünk el nyitogatni, így random, jó? Tehát, hogy így, ahogy csináljunk, mondunk egy nevet. Mondjuk, Dávid, gyere, nyissál te egyet. Hogy vagy, mit érzel, mit gondolsz?
12: Én jól vagyok, köszönöm, bízom magamban.
3: Bízod magadban?
12: Igen.
3: De cuki vagy. Hát nagyon másban nem tudsz egyébként.
4: Dávid, a mi emberünk, ő ugye tőlünk kapta a kulcsot, és van nálam már egy rádió egyes szatyor, amiben valószínűleg valami vuduszertartás eszközöket tart.
2: De az összes rádió egyes ajándékot összeszedte a helyszín. Jó.
3: Igen. Szuper. Jó, van egy kulcs, és igazi kulcs. Nagyon jó. Oké, hát akkor írezz a lakatba, és nézzük meg, hogy nyitja-e. Mit látunk?
2: Hát egyelőre nem, hogy nem nyitja, hanem bele sem megy. Ne, ha nem megy bele, akkor...
3: Van-e feszítőd, pajszerod, esetleg van-e másod?
2: Erővág.
12: Itt van a karom.
2: Azt mondja, hát figyelj, Dávid, sajnos sajnálattal kell közöljük, hogy ez a kulcs ez nem fogja kinyitni a lakatot, mert bele sem ment.
3: Köszi, Dávid.
1: Tovább szűkült a
3: kör. Akkor Feri, jól mondom?
2: Eddig
3: Feri.
2: Jól csinált.
12: Olyan, mintha Feri... hibás lenne ez a kulcs.
2: Igen, olyan, mintha hibás lenne a kulcs.
1: Lakatos hát mesterkel. Hoztál-e flexet?
2: Ez nem egy másik lakatot.
3: Nem ment bele. Nagyon sajnos. Jó. Másik lakatot.
2: Feri, köszönjük
3: szépen. Oké, jól van. Nézzük. Jöjjön Sebi névvel, nem? Hát Sebi névvel. Te a Sebestyén. Azt a mindenét.
2: Hát, a rokon.
3: A rokon. Nézzük meg, hogy a rokon nyitja.
4: De nem csak
3: Istenem.
4: Név, hanem frizura rokonok is vettek ráadásul.
3: Hát nyissál akkor egyet. Jó? Nézzük meg. Remeg a kéz. Konkrétan remeg a kéz.
2: Hát egyelőre ez se akarja. Azért fordítva is próbáld meg, bár egyébként nagyon ügyesen csináltad. Úgy kéne, hogy belemenjen, de sajnos...
3: Sajnos nem. Sebikém, köszi, hát ez családom belül akkor...
4: Ülj vissza a kocsiba, nem sokára indultak haza Balázsra.
3: Nem minden sebesség szerencsés.
1: Pár a meleg leves.
3: levezetszerre.
2: Jó, hány férfi esett ki, vagy hány játékos? Egy, kettő, három, négy.
3: Igen.
2: Négyen? Négyen próbáltak már.
3: Még hatan vannak. Jó,
1: vágjunk be valamit.
3: Jó, nézzük meg akkor. Melinda, gyere, nyissál egyet. Mit szólsz hozzá? Nézzük meg.
2: Na, mit érzel, Melinda?
13: Hát, nagyon izgulok.
3: Izgulsz?
13: Igen.
3: Ajajaj.
2: Melyik kéne a legjobban, amiben van a konténerben?
4: Melinda, nagyon gurulósnak
13: néz ki. Az autó kellene a lányomnak. Megígértem neki, hogy hazaviszem.
3: Az autót? Gurulósnak tűz? Gurulnod kell, tudod, hogy te így akkor gurulnod kell. És nem megy bele.
2: Hát
3: az sem megy bele. Azt a mindenit neki. Azt sem.
2: Ne törd bele, légy szíves.
3: Azt sem megy bele.
2: Na? Hát sajnáljuk, Melinda. A lánynak nem lesz így autója.
3: Így van, a lánynak nem lesz autója.
2: Na, oké. Mit éreztek most? Most már egyre kevesebben, ugye öten vagytok mindösszesen.
14: Itt a nyerőkulcs.
3: Ott a nyerő. Nagyon jó. Hát gyere is egyet, ha ott a nyerő, akkor gyere is egyet.
4: Azt elmondom, hogy ezt Eliza haza, viszont az olyan durva nap lesz.
2: Na,
3: nagyon jó.
2: Attila már mondja a borítékot, neki is van egy darab kulcsa.
4: Attila, csináld már, Attila!
3: Attila, el kell hozni. Hogy vagy, Attila? Mi újság? Tessék?
2: Megnyugtatta Eszter.
3: Némaság van. Attilában nem látom a spiritus, hogy végig gurulna nekünk.
4: Nagyon
3: tud
4: gurulni. Nagyon elegáns, Attila.
3: Nagyon jó. Oké? Erőltetjük. Hát...
2: Már látja, hogy sajnos.
3: Hát, sajnos
4: ilyen van, srácok, ilyen van, hogy az utolsó
1: négy.
3: Sajnos
1: utolsó három.
3: Na jó, akik vannak még, akik nem nyitottak? Még így vagytok még ebben a formában. Azt a mindenségit neki. Csaj, Görpower van, gyerekek. Görpower van, hogy állunk időben?
2: 22.
3: Jó, azt mondja, hogy Bendegúz, gyere, nyissál egyet.
1: Az utolsó férfi.
3: Utolsó férfi? Vigyel egy pasi, vagy vigyel egy nő? Az utolsó férfi a gáton. És ez se.
4: Pedig egy kicsit belement, a hegye belement.
3: Lehet, hogy egyik se nyitja, imádnám. Figyelj, az mekkora lenne. Ó, de nagy sztori lenne.
1: Minden idők legnagyobb blamázsa.
3: Semmég nem nyitja ki. Hányan vagytok még?
2: Négyen
3: vagytok. Négy csaj.
4: Nem is van egy kulcs.
3: Te is megpróbálod. Négy csaj. Jól van. Oké, Feri, válasz most egyet. Akit szeretnél, mindegy. Van egy Zsanettünk, van egy Fruzsink, van egy Elizánk és van egy Lindánk.
1: Most már biztos, hogy nő nyeri.
3: Most, de jó vagy, Juli. Egyébként Zseni vagy. Juli, Zseni vagy.
1: Azt
3: kell mondjam. Igen.
2: A Fruzsi volt az, aki az utolsó kulcsban bízott.
3: Igen. Fruzsi már most sír egy kicsit, ahogy látom. Már nem sír.
2: Kettes rajtszámmal jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
13: Mindig az utolsó nyerő.
3: Igen? Ezt gondolod? Izgulsz, Fruzsi? Azt látom.
13: Nagyon izgulok, nagyon fázok.
3: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
13: Igen. A Győrből érkeztünk, kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
3: Bezárják a cégeteket.
13: Igen. 100 fős leépítő cégtől
3: vagyunk. Ne csináld.
13: De.
3: Tényleg?
13: Igen.
3: És mindenki utcára?
2: Beszéltünk is róla adásban, tudod.
3: Ja, megemlítettük adásban. Igen.
13: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
3: Wow.
13: Úgyhogy,
3: és mi a jövő, vagy hova?
13: Hát igazából még nem tudjuk. A pénzügy valamennyire kicsit még kapott haladékot, tehát mi nem decemberbe megyünk,
3: aha,
13: hanem egy pár hónapunk még van.
3: Oh.
13: Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
3: Édesem, hát akkor ez nem mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek menne is nagyon jól jönne. Igen. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Hogy jelentették be, vagy mit mondtak?
13: Hát csináltak egy üzemgyűlést, amin úgy gondoltuk, hogy bejelentik azt, hogy megvesznek minket, ami két éve húzódik.
3: És ez nem
13: meg
3: történt
13: meg. Meg is volt a cég már, hogy ki fog minket megvenni, mivel a német anyacégünk két éve csődben van, mi pedig nem. És a németek kaptak egy hatalmas állami támogatást a német államtól, és így őket mentették meg, minket pedig bezárnak.
3: Megint a németek nyertek. Hát Fruzsikám, akkor mindenhova jó helyre menne ide, és jó helyre megy, nyúljál bele, nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történt! És kinyitotta! Sírás van! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne mert másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta a gyerekek, nyitva ilyen van a konténer.
1: Nem,
3: azt a mindenségét neki. Tessék gurulni, hiába sír. Sírva gurulás történik, Fruzsikám. Hát gratulálunk neked.
13: Köszönöm szépen.
3: Édesem, te nagyon sírsz. Abszolút jó helyre megy. Többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Nyitjuk a konténert. Azt a mindenség itt neki! Lufi gyerekek, autó, bicikli és minden más.
4: Kicsit
3: na
4: füstös, mert én volt előszetve.
3: Na mit szólsz, Fruzsi? Látod azt a gyönyörű autót?
13: Igen.
3: Az látom is a tiéd. Itt vannak a nyeremények, ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök a Gorenjétől, klíma, a grill-től, gyerekek, tele vagyunk mindennel. Tele figyelj, vagyunk mindennel, nem fér
4: ezzel bele. A kocsival fogsz menni a kilépő papírra ide.
3: Bizonyám.
1: és azt mondja, hogy melyik lányomnak adjam az autót.
3: Mit mondasz?
13: Melyik lányomnak adjam az autót?
3: Hány gyermek van?
1: Egyiknek sem.
3: Három gyerek? Mekkorák?
13: 23. 18 és 13.
4: Hát ők kapják a régi autódat, hogy beűz az újba, anya.
3: Igen. Te meg elviszed a régit, mit szólsz hozzá, jó? Három gyermek, ráadásul igen. Kirepültek már?
13: Igen, a nagyobbik már férnél van.
3: Aha.
2: És már a 13 éves is elköltözött.
1: És már az is tud vezetni.
13: Nem, ő még otthon van.
3: Nagyon jó. Na menj be nyugodtan a konténerbe, kicsit simogasd meg az autót, simogasd meg a bringát, vigy.

0: Én másik héten a másik kolléganőm.
1: Ebből lesz nagy összeveszés. Te törted össze, nem? Én törtem össze, nem?
2: Furcsikám, gratulálunk, nagyon megérdemled. Mindenki de jó helyre ment volna, de így megismerte ezt a történetet, akkor abszolút jó helyre megy. Itt is mindenki megérdemelte volna. Hát használd egészséggel. Itt nagyon sok minden van. Nézzél nyugodtan körbe.
1: Hát Fruzsi, ez 20 millió forintnyi ajándék. A bringa, az autó, a szerszámkészlet, a bútor, a tévé, minden háztartási eszközök, a négy fő részére szóló családi pihenés, oda is elmehettek. Úgyhogy az...
0: A kolléganőkkel megyünk, azt megbeszéltük.
2: A családi pihenésre.
0: Igen.
2: Maradnak a gyerekek,
0: igen,
2: mennek a kolléganők. Igen. Így kell csinálni,
0: igen,
2: ez nagyon-nagyon nagyon helyes.
0: Hogy oda négyen megyünk.
2: Fruzsi, nagyon gratulálunk, megérdemled.
1: Örülünk. Esd rá magad a kocsira.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Ez a Rádió 1, a Szegedi

és 91.1 Rádió 1. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és

0: Ben is csak igazi mai slágerek szólnak. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol!

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Egészségügyi tudnivalókat mutatnak be közérthetően, fiatalok problémái a színpadon, nem mindenhol szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Egy éves egészségügyi tájékoztató programot indított a Szegedi Egyetem. Az egészségprojekt során közérthető formában mutatják be a legfrissebb kutatási eredményeket, és segítenek eligazodni az egészséggel kapcsolatos kérdésekben. Szó lesz többek között a helyes gyógyszerhasználatról, a védőoltásokról, az egészséges életmódról és a várandóságról. A programban 20 fiatal kutató dolgozik, akik összesen 125 szakmailag ellenőrzött tartalmat készítenek majd. A fiatalokat érintő problémákra helyezi a hangsúlyt új évadában a Szegedi Egyetemi Színház, számolt be róla a délmagyar.hu. A társulat előadásaiban a családi nehézségek, az alkoholizmus és a teljesítménykényszer is megjelenik. Október 20-án a Grand Caféban felolvasó színházi estet tartanak, ahol a közönség 3 rövid darabról szavazhat. Október 25-én az Édes Annát láthatják a nézők, részben új szerep posztással. A darabot februárig havonta műsorra tűzik. A középiskolásoknak is készülnek egy előadással, amely a klímaválság következményeit dolgozza fel. Tavasszal 2 ókori komédia alapján terveznek új bemutatót. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról, az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet rádiónkban.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltó víz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését.
2: Most pedig ejtsünk néhány szót térségünk időjárásáról. A reggeli borongós időt követően napközben szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő. A minimum 8 és 13, a csúcsérték pedig délután 13 és 21 fok között alakul. A szeles tájakon fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ez egyúttal ronthatja a komfortérzetet, valamint nyugtalanabbak és ingerlékenyebbek is lehetünk. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mondtam, hogy mit főzök ma, nem?
1: Nem? Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
2: Összerezzentünk.
1: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
0: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
2: Szép.
1: Honnan az ötlet?
0: Ettem valamelyik nap, és nagyon ízlett.
1: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
0: Nem kérdeztem. Az majd a gyávák fegyvere. Én tudom, mit akarok beletenni.
1: Jó, várjál. Hallgassuk meg a metódust. Apukám,
2: ez a specialitás. Ez egy érzelmi ételem, de kell hozzá csinálni kaporszósz, hogyha igazán.
0: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszósz.
1: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
0: Jó. Kérek egy segítséget az zöldségestől, hogy melyik a cukkini. Elmondom, hogy hogy csinálom.
2: Jó.
1: Nézzük.
0: Kikaparom egy kicsit a belsejét.
1: Eddig.
0: Jó? Azt félre rakom. Az oda lerakom. Fogok egy kis darált marhaust.
2: Mi, hogyha elhordják?
0: Akkor átcsapok a kezére. Kis marhaus.
2: Igen, oké.
0: Hagyma.
1: Várjál, melyik? Tehát először belerakod a marhahús.
0: Nem, először bedobom a hagymát.
1: Hagymát, olaj vagy
0: zsír? Nem, zsíron. Még egy pici szalonnát is teszek hozzá.
2: Honnan van zsírod?
0: Kicsit, tessék.
2: Honnan van zsírod?
0: Hát lekapok innen.
2: Tudok kölcsönadni.
0: Leszerek egy karét.
2: Figyelj, kellene egy kis kolbászt.
0: Bedobom a...
1: Jó, kiolvasztod a szalonnát, benne hagyod a pörcöt, vagy kiveszed?
0: Miből? Mit?
1: Amit te kiolvasztottad a szalonnát, és szépen ugye megbarnult, szépen ropogósra esült a szalonna.
0: Nem, nekem csak az ízek el bele, én azt kikapom.
1: Azt kiveszed.
0: Jól csinálom? Kiveszem. Hagyma, rádomom a darált húst, ilyen fehérre parnítom, már amikor tudod, fehér a hús, tehát ilyen megsül egy kicsit. Tehát mit tudom én
2: élni. Tehát megsütött.
0: Rádobok egy paradicsomszósz, oregano, kis bazsalikom, kis só, kis stb.
2: Én fogom... kicsit a húst előtte megízesítem.
0: Hát azt megízesítjük, és óbors, oké, meg van ízesítve. Már egyben van a paradicsommal, belerakom a cukkinit, visszatöltöm a cukkinit be a kis darálékot, olívaolaj a sóval meglocsolom, sütőbe is, 200 fokon, a végén még az utolsó 5 percre rádobok egy kis sajtot.
1: Ez a fiú, ez tud valami.
0: Na, hoppá! Ki eszik ma töltött cukkinit?
1: Hát te nem.
2: Biztosan nem, de... Az van, szóval az, hogy elmondtad.
0: Már megy ez a sebes a Ferinek.
1: Figyelj, Feri. Most mit kell csinálni?
2: Ekkora füstöp, ilyen problémát.
0: Figyelj, Feri.
1: Az lesz az első. Vettem 10 kiló cukkit.
0: Nem, vettem 10 kiló padlizsát. Vagy... Te hülye, ez padlizsát, te majom.
2: És csak annyit szeretném mondani, hogy akármit is kapsz, akármilyen lehet, hogy ne tegyél be áfonyát, mert én ezt, erre felültem erre a vonatra egy időben, és szerintem ez nem jó.
0: Jó, de ha kaptok egy fotót.
2: A cukkinitről.
0: A töltött cukinimről.
1: Az a baj, hogy nem csak egy...
0: Tehát nem úgy. Ne röfögje már ide alá, jó, hogy nem állj színe, basszú. Ne röfög a cukinire, érted? Belerőfögött a töltött cukinire. Két napja ezen vagyok. Napja. Gyerek nagyon szereti.
2: Okay.
0: Ma úgy fog a kis lakmáros, a kis pocakába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, még ilyet apácska.
1: Jó, valami olyan képet, csak egy egyszerű töltött cukini kép nekünk nem adja, mert azt lelophattad az internetről.
0: Nem, meg fogod ismerni. Megismered.
1: Ott lesz mellett az én cukkini.
2: Azt úgy hívják a könyvben, hogy a puccini.
0: Az ott lesz mellett az én lila padlizsánom is, és akkor megismered. Nem. Olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár. Te nézd már, meg mi van a háttérben, és a csáv egy kék dobozzal
2: éppen. Borbás macsi kipeckölt szája, fogad háttérben. Tizé. Most már hazamehetek, Balázs, hazamehetek. De még a mi is hagyd a kaporszósz.
0: A belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze,
1: hány
0: nagyon sérült lenni.
1: Hány fokon sütöd?
0: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
2: 90.
0: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékleten. 10 napig szobahőmérsékleten.
2: Szuvidálás összeérek.
0: Én ezt ilyen érzésre csinálom, hogy tudod, így ránézek. Tehát ránézek, nem tudom. És amikor már jó, megsült 182, nem tudom, mert fogalmam is menni kell.
2: A tekintetében fog sülni.
0: A 160 kevésnek tűnik, a 220 soknak tűnik, tehát ezt valahogy 180-200 közé kalibrálnám. Oda tenném. 20 perc, fél óra.
1: 20 perc.
0: Körülbelül. Így csinálnám.
1: Jó, és amikor rászopszod a sajtot, ott megemeled a hőmérsékletet, hogy jobban piruljon?
0: Hát ezért ilyen keresztkéréseket én nem
1: tudok.
0: Hát
1: te mondtad, hogy akarsz cukinit csinálni. Töltve.
2: Sugok, Balázs, sugok.
0: Miért emelni meg a hőmérsékletet? Beugratós csak kérdez az öreg érted.
1: Többen kérdezik, hogy a fehérre pirítom, vagy fehérre barnítom szakkifejezés, az mit akar?
0: Az, tudod, amikor a marhahús így berakod, az elkezd egy kicsit így, vagy a disznó egy kicsit így, hát így megbarnul, vagy kifehéredik, mert ennek vörös a hús színe nyersen. De amikor az úgy kezd jó színű lenni, akkor egy kicsit úgy az úgy kifehéredik. Nem fehéredik ki?
1: Körbe pirítod, nagyon jó, de fehérre
0: más pirítod. Lesz egy kicsit a színe. Jó. És bele a paradicsom, szó, meg vagyunk.
1: Egy egyedül.
0: Már most csodálkoztok, mi?
2: Hát el vagyok teljesen. Azt érzem, hogy Bár, ha ez megtörtént, akkor bármi megtörtént.
0: Jó.
2: Ki tudja, milyen világ jön.
1: Akik a
0: pacu, olyanok vagytok, mint két hitetlen szülő, hát, amikor oda megy a gyerek, hogy én most világgá megyek, és hogy álltok, így néztek rá, és
2: oda
0: húzzál be a szobádba, hülye gyerek.
2: Igen, igen. Nem, úgy érzem magam, kicsit, mint Alice csoda országban, hogy ha ez is megtörtént, akkor mi az, ami nem történhet meg?
0: Jó, oké, de rendben, nem.
2: Hát de ezek után mi lesz? Bejön Feri egy bajuszban? Megborotválkozva vagy?
0: Na jó, vagy gyerekek, oké. Okay.
1: Nagyon várom a délutánt. Figyelj, most mit kell csinálni?
0: Figyelj, Feri, elakadtam.
2: És amúgy hosszába vágott fel, vagy keresztbe?
0: Kisanyám!
2: Ott vannak az opciók, nézd, odafigyelj!
0: Tényleg ott engem tessék. Akarsz beugratni egy cukkini keresztbevágással?
2: Meg a keresztbe amúgy különböző.
0: Nem, hát szépen félbe vágom hosszába, és még a belsét is visszatöltöm a húsba.
2: Ha megéhezni, tudok egy kis májat vinni még.
0: Jó, hozzá egy kis májat.
1: Csomagolj a kolbászból.
3: Annyit tennék hozzá, hogy nem szeretném, hogy arannyal egy árba csináld meg ezt. Mennyibe kerül egy kiló cukkini, úgy mit tippelsz úgy nagyjából? Tehát, hogy ne nagyon verjenek át a zöldségesnél.
0: Én nem azért mondtam ezt, hogy ma főzni akarok, hogy utána ízél megint.
3: Nem, csak így azért mondom, nem szeretném, hogy bemész. Egy kiló cukkini. Tessék.
0: Hát ahol én veszem, és a karácsonyfa is ott van. Ott egy darab karácsonyfa 30 ezer volt.
2: Nem, Balázs, rosszul indult ez. Hát kimegyek a hátsó kertbe, a konyhakertembe.
3: A bioboltba.
2: És lecsipem.
0: Igen, kiküldöm Jean. Persze, a hátsó kertembe
2: Jean, a szerintem megérett a cukkini.
0: Igen, csak a bénák veszik cukkinik, a menők termesztik. Én azt mondom, hogy egy kiló cukkini 600 forint.
3: Mennyi? Egész jó beletalált. Olyan ott tanul, 6-700 körül. Hoppá! Nagyon jó vagy. Hoppá! Jó, csak nem akartam, hogy 7000-ért adják el neked.
0: Ez nem ment meg ettől. Jön a hülye, árazd át itt a hülye.
1: Még egy nullát mindenhova.
0: Tehér egy nullát mellé, megjött a hülye. Ennek eladtuk 30000-ért a karácsonyfát, ne törődjél vele. Hát nem jó. Vagyok az a nagy piacra járós, azért az ki, hogy mondjam. Van egy kedvenc zöldségesem, és akkor ott ezeket így beszerzem.
1: Ez fontos, jó, hogy zöld.
0: Éretlen, Anuskám, éretlen. Adjon már valami éretlen, mert hát éretlen cukkinit nem veszünk azért.
3: Nagyobbat vegyél, tehát ne ilyen kis nyomorult kigyóborkányit, amit jobban meg lehet tölteni, ugye masszívabb, ami nagyobb, tehát nem őrült nagyot, de a kigyóborkánál vastagabb.
0: Jó? Ebből csak baleset lehet, hogy egy nem főző ember egyszer csak rááll egy receptre, hogy megfőzi ezt, csak rosszul sülhet el?
3: Én hiszek benned.
0: Igen? Tehát ez nem tud jó.
1: Vannak szerencsés emberek, de ebben te nem tartozol most ide ebbe a csoportba szerintem.
3: Ugye ez egy nagyon könnyű étel.
0: Persze. Hát ebben
3: megalázol.
0: Hol tud ez elromlani?
1: Kezdjük ott.
2: Ezt még most nem tudjuk. Akkor ma kiderül. Marhát kérem, mert a legjobbat szeretném magamnak is a csemetéimnek.
1: Az a kedvencem a cukkini félbevágásánál, amikor kézbe fogják a cukkinit. Így fogod kezdeni a késsel. Jó, egy sem azt, hogy hívják, alod jön. Az a szalonna összevágása, számít. Egyébként igen, szalonna összevágása, új körmeid benne, utána megfogod a forró serpenyőt, mert megcsúszik a főzőlapodon.
0: Tényleg ennyire hülyének tűnek?
1: Nem. Tudjuk, hogy az vagy.
0: Komolyan, tehát ez a kép róla, hogy...
2: Szóval kipakolsz először is a sütőből, kiveszed belőle azt a műanyagot, amit akkor adtak, amikor megvettétek.
1: Tehát 15 éve.
0: Vicces.
2: Van az, tudod, amit benne szok, mint a mosógépben valami a dobot fogja, hogy ne forogjon, amikor kiszállítják, tudod. Azt először kicsavar az
0: videóra. Azt a sütő, abba marhát szuvidáltunk már, érted? Abba már,
2: igen, na, jó, szóval,
0: abba már igen, igen. Sült, már minden volt benne.
2: Igen, és akkor leúzod a fóliát a legelejére, hogy nehogy ráolvadjon, oké? Okay? Akkor hát is törölheted.
0: Nagyon fontos kérdés, hogy hallgatok, hogy nagyon ismernek már, hogy a főzésem melyik pontján szarom össze magam, segítsetek csak. Csak hogy, tehát mikor derül ki, hogy nagyon kicsi a pénis?
2: Ezt nem fel.
0: Mikor derül ki, hogy
2: nagyon kicsi a pénis?
0: Mikor fogok befosni, és mikor derül ki, hogy mikropénisze van?
1: Az rögtön az elején.
0: 10 perce beszélünk valamiről, és még nem fostam össze magam. Ez hihetetlen
2: hozzá
0: nálatok.
2: Átjött az üzenetet. Azt megüzented nekem a magad spirituális módján, azt egy kicsit sokkalod ezeket a megjegyzéseket.
0: Teljesen fura, hogy 8 perce nem fostam össze magam egy történetben, ami rólam szól. Na, az a cukkini
1: méreténél fog jönni.
0: Jó. Köszönöm ezt a fajta ritmusváltást, hogy egy napja már nem fostam össze magam semmiben.
2: Nem tudom, ez meddig tud tartani, de most lehet, hogy örülnél ennek, most megint elrontod az egészet. Igen.
0: Lehet, hogy romlott lesz a darált marhahús, nem? Az lehet. És akkor utána viszont megtörténik, hogy...
2: Nézzem, kiszálltam. Én egy rendes ember vagyok, soha nem mondanék ilyet, és
0: különben is kigondolnál róla, hogy kicsit
2: köcsöd van. Kigondolnál
0: szóra.
2: Soha nem is elkedtél, úgyhogy erre utalásokat tegyél, hogy apró péniszed van. Nem gondolom, hogy bárki ezt gondolja rólad. A múltadban nincsenek jelek, amik erre mutatnának.
0: Meglátjátok majd a töltött cukinimről a képet, és ilyen nyálatok, ilyen nyálcsorgatós emojikat fogtok küldeni. Jó?
2: Na, tehát folytatnám. Tehát miután a sütőt alkalmasát tettél a sütés. Ugye, feltekered azt, ami nem a mély hűtőnek a hűtésszabályozása, nem felette van.
0: Igen.
2: És akkor szerintem az, hogy én egyből egy krematóriumra állítanám.
0: Jó, tehát a 250-re dobjuk
2: igen.
0: be.
2: Igen. Ja. Mert annál nem rosszabb, semmi nem rosszabb érzés, mert akkor elhiszed a főzés feléig, hogy sikerülni fog, és utána rontod el. Tehát a legelején el kell égetni. És akkor már nincs akkor érzelmi damage.
1: Már minden. Ja, van igen. kötényed, meg kukta sapkád?
0: Hát,
1: nincs bajban.
0: Hát ne, azért ezekkel nem készültem meg, ennyire nem ástam bele magam a konyhatechnológiát, hogy kökénybe és kukta sapkába áldogáljak. De úgy érzem, hogy én erre ma felkészültem.
1: Mi ez a föltámadás? Mi történt? Mi tört el az életedben? Miért vagy nyomorult?
2: Visszafordították a hormonjait.
0: Megettem valamelyiknek, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint, két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Újj is meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
6: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és szerintem jelenleg két dolgot várunk nagyon. Az egyik az őszi szünet,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kismárti. Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. Purple Disco Machine barátunk, Tino Piontek a folytatásban, kis színes vele kapcsolatban, hogy bejelentette, hogy jön az új albuma 2027 tavaszán. Kozmotrópia a címe, annyira Purple Disco Machine-es címválasztás, imádom. Annyit lehet előre tudni, hogy az albumot a Purple Disco Machine szülei által hallgatott előadók, például a Pink Floyd, Jean-Michel Jarre, Vangelis vagy a Kraftwerk lemezei inspirálták főleg, illetve hát a jó kis francia, olasz és német diszkózenék. Ez a fantasztikus egyébként Purple Disco Machine-ben, hogy őt aztán tényleg nehéz beskatujázni. Félúton van a mainstream és az underground között, és hát úgy mászkál ki be a két stílusból, meg zenei rétegből, hogy mind a két helyre van kulcsa. Zseni a fickó, nagyon-nagyon szeretem, és őt hozom a folytatásban mindjárt.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren is egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-as listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan kiderül.

0: vagy csak igazi mai sláger megy a hétvégi programozáshoz is. Ildi és a kisfia Pepe, egy SMS kaptam Ildi-től, éppen a Zeneháza felé mennek egy ilyen tematikus programra, és azt írta, hogy Pepe nagy kedvence Stanfelt. Hát az a jó hírem, hogy beleindítjuk a következő órát. Heart Like Mine jön nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
7: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és miközben szól James Arthur dala, folyamatosan jöttek a Rádió egy top 500 voksok. Lizzy, ezt írtam. Hello Márti, szeretnék szavazni Offenbach bármelyik dalára, és Fritz Kalkbrenner Back Home, hogyha kettő is lehet. Akár több is érdemes elküldeni, úgyhogy ezt is felírtam a listára, Lizzy.

emlékeim szerint egyébként ez a dal szerepelt a tavalyi listánkon is. Bárkire lehet szavazni, Rádió 1-esek az elmúlt 20 évből, kedvenc DJ, kedvenc énekesnő, kedvenc csapat, top 500 kukac radio1.hu vagy

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger megy, és ilyen klasszikusnak számító darabok is, mint az imént Rihanna és a Diamonds. A dal, amit egyébként Sia, az énekesnő írt pár perc alatt, ha minden igaz. Csörgünk, Rádió egy, tessék.
1: Szia, Kevin vagyok, és a Top 500-ra szeretnénk szavazni.
0: Szia, Kevin, külföldi számról hívtál.
1: Igen, németből telefonálok, és a Top 500-ra szavaznék.
0: Na és kire, mire?
1: Hát a Robin Schulz és a Jasmine Thompson Song Goes Down. As the sun goes down.
0: Oké, Robin Schulz, Jasmine Thompson. Te adtuk ezt a voksot is.
1: És a másik dal, ami eszembe jutott, az a Sugar Daddy, amire szavaznék, a Total Big és Accent.
0: Rendben, felírtuk ezt is. Köszönjük szépen, hogy hozzájárultál a listához.
1: Köszönöm szépen, és jó hallgatni titeket, és köszönöm szépen, hogy bevettétek a telefon. Köszönöm.
0: Szia!
1: Szia!
0: Ray Dalton dalát készítettem most be, Blood Running, a hétvégi bekuckózáshoz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. David Guetta dalát indítom, jelenleg ő a világ legjobb DJ-je. A héten kijött DJ meg Top 100 szerint legalábbis mindenképpen, ez ugye közönség szavazatok alapján jött össze idén is. Tavaly is ő húzta be, idén is a Guetta a győztes. Tavaly előtt a Top 500-as listánkat is megnyerte. Ez most a Never Going Home.

0: orvosi. Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
1: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint. Az édesburgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
4: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
5: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
4: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
6: A harc, hát legyen harc!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
7: Hogy tán az időt?
4: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
8: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon. Ragyogó hajra vágysz. Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mennyisége a szegedi szennyvízben. A friss adatok szerint a városban már a mérsékelt tartományban van a mért koncentráció. 90 cserepes fa jelent meg a szegedi Klauzál téren a sétáló erdő elnevezésű program részeként. A fákat a következő hetekben több belvárosi helyszínre is áthelyezik. Egy részük a Kárász utcán keresztül a Dugonics térre költözik. A fiatalokat érintő problémákra helyezi a hangsúlyt új évadában a Szegedi Egyetemi Színház. A társulat előadásaiban a családi nehézségek, az alkoholizmus és a teljesítménykényszer is megjelenik. Hűvösebb hétvégi időjárásban van részünk, 15 és 21 fok közötti maximumokkal. Jó pihenést kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy halihó mindenkinek, a mikrofonnál Molnár Balázs, a vasárnap délután pedig elkezdtük. Persze, hogy az igazi mai slágerekkel mi mással jól egy csokorba kötve, ez pedig a déli mixes szakasz, kevés blablával, és annál több igazi mai slágerrel, nagyjából így néz ki ez a 60 percecske. Ami viszont biztos, hogy most Loival és egy kicsit így az őszben visszakacsingatunk a nyár felé. David Puentezzel jó most a Golden Summer, és ezzel kívánok jó hétvégét mindenkinek.

the lessons I've learned. Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy már egész közel van a Rádió 1 Top 500 a hétvége, amikor minden az 500 legnagyobb igazi mai slágerről szól az elmúlt 20 évből. Puhu. Top 500 kukac radio1.hu, voksolni akár itt is lehet most azonnal, vagy pedig SMS-ben Viberen 70-es körzet 587-9-87-9, amit bírnak a karakterek, akár többet is írjunk bele, hogyha több eszünkbe jut, hogyha több kedvencünk van. Nem kell csak egyre leszűkíteni, csak bátran, hál' Istennek, hogy látom a monitoron, azért tényleg ezzel nem lesz gond. Fantasztikus tippek jönnek, szerintem ez egy nagyon jó lista lesz, de tegyük még tutibbá, tessék voksolni, mert hogy érkezik a Rádió 1 Top 500, már nagyon a nyakunkon van, de voksolni még akár most hétvégén is ér. Ami viszont biztos, hogy Regálili újdonság, a szól ez a Hilmi most a

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, egy Vox és egy hatalmas nagy lista, bár ebben az egy Voxban nagyon sok minden benne lehet. Bármi, ami a kedvencünk volt, vagy épp a kedvencünk az elmúlt 20 esztendőből, mert hogy jön a Rádió egy Top 500. Top 500 kukac.radio1.hu, vagy 70-es körzet 587-987-9 a tippeket idevárom SMS-ben, Viberen, de akár fel lehet hívni telefonon, és úgy is el lehet mondani. Miért is ne? Olivia Rodrigo és a Driver's License, mi pedig ezzel folytatjuk most a Daily Mixet a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Molnár Balázs pedig a mikrofonnál, és még egy órán keresztül ez így is lesz a sok-sok igazi mai sláger társaságában, mert hogy én ezt tudom ígérni a folytatást illetően. Nem is akár hogyan megyünk tovább, mert hogy egy nagyszerű duó jön, egy jó kis kollaboráció 2025-ben, ez óriási, itt szólt, jön a Party Angulat, Perth és a Purple Disco Machine. Ez a Wonderful Life 2025-ös változata. Az SMS, Viber és a telefonszám pedig a 70-es körzet 587-9-87-9.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87-9, 88-2 és 91-1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteid utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
4: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
5: Rádió
2: Magyarország leghosszabb zenei órája, Molnár Balázssal. Csak igazi, ma is sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Október 24-én és 25-én ismét megrendezik a népszerű tökéletes hétvégét Szegeden a Szent István téren. A Szegedi Városkép és Piac szervezésében megvalósuló eseményen színes őszi programokkal várják a családokat a Minden Szentek előtti hétvégén. A látogatók a kézműves vásár forgatagában válogathatnak, a gyerekeket pedig szórakoztató műsorok és izgalmas szellemvadászat is várja. A rendezvény egyik fő attrakciója a hagyományos közös tökfaragás lesz, ahol a legügyesebb kezek alkothatnak. A kilátogatók mindkét napon kipróbálhatják az óriás építőkockákat, emellett pónilovaglás és körhinta is színesíti a kínálatot. A programok kísérőjeként a Szent István téri víztorony is megnyitja kapuit, amely délelőtt 11 és délután 4 óra között látogatható. A Rádió 1-en pedig most a délutánt Alex Warren fantasztikus zenéjével folytatjuk. Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Kálió egy csak igazi mai sláger, mely egy újszerű környezeti nevelési program indult Szegeden, amelynek keretében 90 fát helyeznek ki hatalmas cserepekben a Klauzáltérre. A sétáló erdőnek nevezett kezdeményezés részeként a növények a következő hetekben a Kárász utcán keresztül a Dugonis térre vándorolnak, majd így a járókelők közvetlenül megtapasztalhatják, milyen lenne a belváros több zöld felülettel és árnyékkal. A program sorozathoz kapcsolódóan az óvodásoktól a középiskolásokig terjedő korosztályok számára környezeti nevelést segítő oktatási tananyagok készülnek, emellett diákok bevonásával közösségi flashmobok és művészeti alkotó folyamatok is indulnak. Egy most fejlesztett mobil alkalmazás segítségével a lakosság folyamatosan nyomon követheti a fák sorsát, megismerve a növények részletes információit és elhelyezkedését Szegeden, valamint a partnervárosban, Újvidéken. A kezdeményezés lezárásaként a szegedi környezetgazdálkodási non-profit Kft. A fák mindegyikét kiülteti a végleges helyére, így a figyelemfelkeltő akcióból maradandó városi zöld felület születik. A látványos lakossági program a magyar-szerb határon átnyúló Target projekt keretében jön létre, amely mintegy 176 millió forintos uniós támogatással Szeged és Újvidék környezetvédelmi szerveinek együttműködésében valósul meg. Menő egy ötlet, az egyszer biztos. A

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy jönnek a programtippek a Kis Színházban ma Örkény István Kulcskeresők című groteszk drámája látható. A művészet történeti sorozat folytatódik a belvárosi moziban, Vincent van Gogh, az új látásmód. Ez lesz tehát a téma és a főszereplő, mármint van Gogh. H.P. Lovecraft, Szín az űrből, a Genézius Színház előadása ma este a Szegedi Pince Színházban, és Kollár Clemens Kamarazenekar, a Lányok nem sírnak, egy lemezbemutató koncert a Szegedi IH rendezvény központban. Ez a program ma. A Rádió Egyen a folytatásban is igazi mai slágerek, én búcsúzom, holnap pedig jövök újra. A viszonthallásra Molnár Balást hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termék árát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Hipster Party Show, kívánságműsor, Birdiesman Radio Show és Discos Hit is lesz. Na de ne szaladjunk ennyire előre, Sam Feld barátunkat hozom már is.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 100.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

rádió egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban egy picit R&B, egy picit pop, tropical house, egy csipetnyi reggaetonnal, csak az íze kedvéért. Hozom a spanyol származású brit énekesnőt, Mabelt, aki ezzel a dallal nyitotta 2019-es évet, a Billboard magazin gyorsan megválasztotta a nyár dalának az USA-ban. Arról szól, hogy valaki szakít, kikerül egy toxikus párkapcsolatból, és aztán nagyon magára talál, és azt üzeni a volt párjának, hogy te figyeljél, ne hívogassál, don't call me up.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Erikától kaptam egy top 500 voksot. Szia Márti! Most jutott eszembe, csak nem tudtam még tegnap a címét. Írjátok fel, léci, Lost Frequencies, Live It All. Csak mert szeretem. Mi is nagyon szeretjük, és húztam már is a strigulát.

Top 50-es listánkon jelenleg hanyadik ez a dal? Lost Frequencies, Live It All, és ahogyan ígértem, Kamrad barátunkat is hozom, Be Mine. Jó hétvégét a Rádió 1-jel!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Három óra után pedig az 50 aktuális legmenőbb Rádió 1-es zene. Indul a slágerlista Györke Attilával, 5 órától Cookie Mix-el, a vidám francia fickója lesz a stúdió egészen este 7-ig, ja nem 8-ig, akkor indul majd a diszkosít, aztán a World is My Radio Show. Én Kismárti voltam, további szuper jó hétvégét a rádió.

0: Orvosi!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édesburgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
0: Ez a Rádió 1, a Szeged.

Igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen

és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Most éppen az ausztrál Tame Impalától a Dracula, ami nem a vámpírokról szól, hanem arról az érzésről, amikor valaki annyira kívülállónak érzi magát, hogy a nappali fényben sem találja meg a helyét. Kevin Parker, a Tame Impala egy személyes tagja a stúdióban, a koncerteken viszont egy állandó

0: Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben, a Rádió 1-es újdonságok közül a Lovers on the Dance Floor-t indítottam a 30. helyen Blondistól. Mondtam, hogy több dala is a listán található. Blondis kislányként a gimiben rengeteget sportolt, mindig is nagyon versenyszellemű volt. A tesi órán mindig a foci, a kosár, a röpid, bármilyen csapatjáték csapatkapitánya lett. Imádták a tesi tanárok, aztán végül is csak DJ lett. Mondjuk a versenyszellem megmaradt a zenében is, mert a műfajában továbbra is a legjobb szeretne lenni. Blondistól ez a friss kedvencünk, Lovers on the Dance Floor, a 30.
1: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Folytatódik a Rádió Egy Top 50 már a legszebb helyezésekkel. 28. Ray Daltontól a Do It Again, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
2: Ez a Rádió 1, a Szeged.

0: és 91.1 Rádió 1. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk!
1: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1 Szeged. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@Rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Önálló hospiszházat szeretne létrehozni Szegeden a Szegedi Hospiszházért Alapítvány. A városban jelenleg nincs ilyen intézmény, a gyógyíthatatlan, végstádiumú betegeket jellemzően az egyetemi klinikákon látják el. Egyéves egészségügyi tájékoztató programot indított a Szegedi Egyetem. Az egészségprojekt során közérthető formában mutatják be a legfrissebb kutatási eredményeket, és segítenek eligazodni az egészséggel kapcsolatos kérdésekben. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó szárad ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Az ágazatot ért kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Hűvösebb hétvégi időjárásban van részünk 15 és 21 fok közötti maximumokkal. Jó pihenést kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió 1.
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1.
1: A 28.

0: Rádió egy top 50. A 26.
1: A Live It All, Lost Frequencies a folytatásban, aki a karrieri elején otthon a hálószobájában készítette a zenét, szóval egyáltalán nem úgy indult a karrier, hogy rögtön hatalmas stúdióval és komplett produceri csapattal dolgozott, viszont ma már más szelek fújnak, imád stúdiózni, a zenekészítés egyébként a legfontosabb számára, a koncertek pedig egészen más oldalát hozzák elő. Live It All, Lost Frequencies-től ezen a héten a 26.

igéje. Nem sokára lejátsszuk a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát az elmúlt 20 évből. Várjuk természetesen még a szavazatokat. top500@radio1.hu, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. A social felületeinken is lehet szavazni üzenetben, Facebookon, Instán, TikTokon. Kinek milyen zene tetszett az elmúlt 20 évben, tessék elárulni nekünk, mi nagyon szépen köszönjük. Én pedig most itt a Top 50-ben a heti listánkon mutatom, hogy mely dalok vannak a legjobb 20 előtt. Ugye 26. volt a Live It All, Lost Frequencies újdonsága, 25. Purple Disco Machine, How's This és a Beat of Your Heart. Selena Gomez, pont az előbb énekelt Single Soon, ez a 24.

0: Rádió 1 Top 50, a 22.
1: Egy friss Rádió 1-es kedvenc Robin Schulztól a Better Times, ami már majdnem a legjobb 20-ba ugrott, 22. Azzal az énekesnővel Barbzal, akinek a neve még lehet, hogy kevésbé ismert, pedig a hangját már több nagy EDM slágerben is hallhattuk, legutóbb Martin Garrix oldalán. Robin Schulz, Barbz és a Better Times, 22. a Top 50.

a Rádió 1, ez a Top 50, ez pedig egy kis visszaszámlálás. Nemrég a 22. helyen játszottam Robin Schulz újdonságát Barbzal, Better Times, amit Teddy Swims Lose Control követ a 21. helyen. Accent, Sarah Michelle Miller és a Don Leave a 20. Az imént hallott Kamraddal a Hug Yourself ezután érkezett a 19. helyen. Martin Garrix-el folytatom, és ha már ő érkezik, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy a DJ Mag idén is kihozta a szokásos éves listáját, a legmenőbb DJ-k rangsorát. A top 5-öt mondanám, David Guetta, Martin Garrix, Anima, Alok, valamint a Dimitri Vegas and Like Mike. David Guetta ugye idén már 6. alkalommal lett a világ legjobb DJ-je, ezzel egyébként azt is megerősítették, hogy a pop dance crossoverek és a hatalmas fesztivál himnuszok még mindig óriási tömegeket mozgatnak meg. Martin Garrix pedig, aki többször volt már első, továbbra is stabilan tartja mögötte, David Guetta mögött az ezüstérmet. Ezt a dalt Martin Garrix Ed Sheerannel készítette közösen. Repeat It, a 18.

0: Itt a Rádió Egyen. A Top 50-ben a Sleep Tonight a 17. helyen szólt Samfeltől, Switch Disco-tól és Rehab-től. Innen megyünk tovább, 16. Ray Dalton és a Blood Running. A 15. Martin Garrix-től a Butterflies.
1: Rádió 1 Top 50, a 14.
0: A friss Rádió 1-es kedvencek közül Alex Warren-től a Fever Dream. Azt mesélte az énekes, hogy amikor a rádióban ezt a saját dalát hallja, azonnal eszébe jut a felesége és az első találkozásuk. Ugyanakkor persze tökéletesen működik ez a dal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rosenfeld, Hearts Like Mine, 5. Cambrat,

0: Rákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebook

Minelli. Kamrát. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Hunyavel szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
7: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
8: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Ez a Rádió 1, a Szegedi

0: információival a 87.9 Rádió 1-en.
1: A 87.9 Rádió 1-en.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en.
2: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
4: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szegedi szennyvízben. A friss adatok szerint a városban már a mérsékelt tartományban van a mért koncentráció. 90 cserepes fa jelent meg a szegedi Klauzál téren a sétáló erdő elnevezésű program részeként. A fákat a következő hetekben több elvárosi helyszínre is áthelyezik, egy részük a Kárász utcán keresztül a Dugonics térre költözik. A fiatalokat érintő problémákra helyezi a hangsúlyt új évadában a Szegedi Egyetemi Színház. A társulat előadásaiban a családi nehézségek, az alkoholizmus és a teljesítménykényszer is megjelenik. Hűvösebb hétvégi időjárásban van részünk, 15 és 21 fok közötti maximumokkal. Jó pihenést kívánok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió

Spanyol, szépen köszönöm. Ezután egy a szeremes üzenet. Szia Kuki, mely üzenetem kicsi szívemnek. Jó lány voltam, szót fogadtam, ettem, ittam és lazultam. Egy rossz volt ma ebben, hogy egyedül kellett megtennem. Este válak szokás szerint, tegnap is, ma is, holnap is, addig is hiányzol, imádlak, szeretlek, csók, baba. Jó kislány volt, na ez jó, az jó. Oh, érkezik a kevés DJ Müzsel. Oh, és Jamaican, bam bam. Hangyori Maximeli Sean, burizunk.

van, mellette leszek, és hogy mindennél jobban szeretem, és hogy ő a legfontosabb az egész világon, a Gábor vagyok, ezt írtál. Jó van, Gábor. Sok-sok boldogságot kívánok nektek. Hoppá, mondtam, hogy osztam nektek rengeteg jó kis zenét. Itt van egy harmadik bizonyíték. Vigyázzatok, én egy kerek.

Jelmel, és még egyszer hangsúlyozom, jövő héten a Rádió 1 Top 500. Ha jól tudom, ha? Hú, lehet szavazni. Melyik a kedvenc dalod? Cookie, Kernel, Fire, ha? Csak mondom valamit. Ha mondjuk sokan nyertek, hogy tetszik az új zenék, ráadásul most le fogom játszani. Előtte egy üzenet, szia Cookie, gratulálok a Nagy Mangni, oda még egyszer, Nagy Mangni csapatnak, a mai győzelemért jújú voltam. Jújú, nagyon jó! Már csak kéne neked győztes. A Rádió Top 500. Belül mondanám is vezető, hogy hőri műsoraim kiderült, hogy 2026-ban itt a Rádió Jön. Melyik a kedvenc dal? Cookie Kernel Fire. De jó lenne. Na még egyszer hangsúlyozom, tényleg nyugodtan lehet szavazni, melyik a kedvenc dalod.

megállt az a lemeze. Tessék? Applikáció, nem tudom. Nem akarom mondani butaság, azért nézzetek minden az info, ott van a www.radio1.hu. Hamarosan a Rádió 1 Top 500, és most jön a karasát zeném. Cookie Cutter, Fire!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termékvásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
3: Magyarország legnépszerűbb est

0: Igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Önálló hospiszházat szeretne létrehozni Szegeden a Szegedi Hospiszházért Alapítvány. A városban jelenleg nincs ilyen intézmény, a gyógyíthatatlan, végstádiumú betegeket jellemzően az egyetemi klinikákon látják el. Egyéves egészségügyi tájékoztató programot indított a Szegedi Egyetem. Az egészségprojekt során közérthető formában mutatják be a legfrissebb kutatási eredményeket, és segítenek eligazodni az egészséggel kapcsolatos kérdésekben. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Az ágazatot ért kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Hűvösebb hétvégi időjárásban van részünk, 15 és 21 fok közötti maximumokkal. Jó pihenést kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mondtam nektek, hogy a fiú 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, ez az kukikám, és lehet szavazni a rádió egy top 500-ra. Na, és az idik SMS itt szól. Hello, Kuki! Ma is szavazok a top 500-ba. Avicii, Night, a kedvenc DJ-m. Köszi, Johnny. Oké, felértünk, Johnny-kám, és köszönöm szépen. Szóval még egyszer hangsúlyozom. Tudok szavazni még a kedvenc dal, mert igen, hamarosan kiderül, ki lesz a number one. Például Alex Kenji, Bambole, ő volt a number one a rádió egy top 50, délután György Attilával bizony, és ezt játszom nektek, jó? Alex Kenji, Bambole, állj a platinongulat, nincs mese!

0: Ez itt a Rádió egy, ahol sok igazi imáisláger megy, nem sokára mixerek tovább nektek az igazi imáislágereket, és érkezik Axan Don't Leave!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Bogytán az időt.
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
7: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
8: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.

0: közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi ma

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, jó egyfagyata esetleg, vagy csisztok, a vonal túlsó végén itt van a mai első telefonáló. Halló, halló!
2: Szia, Zsuzsi vagyok.
1: Zsuzsi, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok, minden oké. Okay.
1: Mit jót csinálsz, azon kívül ott telefonálsz?
2: Én most éppen vacsorát főzök.
1: Ó, mit?
2: Én borsófőzeléket fasírtal, most ez lesz a menü.
1: Jó hangzik, habzik a szám, ez jó jel, akkor már én is eslettem. És kivel fogsz vacsorázni?
2: A férjemmel, várom haza, ő még dolgozik.
1: Ja, dolgozik, jó van, vasárnap is, az igen.
2: Igen.
1: Kemény, jó van. Mit szeretnék kérni tőlem?
2: Alex Volentől a legújabb számát.
1: Oh yes, és kinek szeretnéd küldeni?
2: A páromnak, hogy már nagyon várom haza.
1: Jaj, kis cuki, jó van, ijazik neked?
2: Hát igen, azért itt a hétvége, én itthon vagyok, de ő dolgozik.
1: Hát jó, hát valamikor dolgozni is kell.
2: Ez igaz.
1: Na jó van, akkor jó étvágyat nektek, keremes estét.
2: Köszönjük szépen.
1: Legyél tűzéjáték, és ennyi, oké?
2: Oké, köszi.
1: Köszönöm, hogy hívtál, ciao.
2: Ciao.
1: Érkezik a legújabb Alex Warren nálunk, ez az kukikám, szám címe. Fever Dream.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyerekek, hihetetlen, de igaz, szerintem 3 hetet nem hívott minket Viktor. Viktor, itt vagy?
2: Da, jó estét kínálok.
1: Hát már elkezdtem izgulni, hogy vajon mi történik veled? Elutaztád vagy? Mi történt?
2: Köszönöm szépen, rossz pénz nem vészel, nincs semmi különös. Sokat dolgozom, fáradt vagyok.
1: Sokat dolgozol, fáradt vagy. Jó,
2: akkor igen.
1: Most is dolgoztál, vagy nem?
2: Így van, így van, ajaj. Így van.
1: És ma este is dolgozol, vagy pihensz?
2: A villanynak mindig ott kell lenni mindenhol. Hát most már most pihenni fogok, mert tényleg fáradnak
1: ezzel. Jó van. Na, azért hívtál engem, hogy szeretnél kérni egy dalt, ami nagyon jó. Gratulok neked, elgújabb Lost Frequencies, kis belga DJ. Aztán címe Elvira, kinek szeretnél küldeni?
2: Mindenkinek, aki pihenni szeretne, és akkor lassabban járt. Altatóként fogjuk használni.
1: Ezt most nem értettem, hogy mindenkinek, aki szeretne pihenni, igen?
2: Igen, lassú tempóval jársz, hogy altatónak tudjuk használni.
1: Jó, értem. Hát figyelj, vasárnap este van, azért ez erről szól, hogy pihi, szóval jó pihit kívánok neked, köszönöm szépen, hogy telefonáltál, és vigyázz magadra, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ciao! Érkezik te legelegújabb a Lost Frequencies nálunk, a szám címe Live It All. Jól mondtam? Ha kakukika, mindíts be!

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, haló.
2: Sziasztok, Kitti vagyok. Szeretnék egy számot kérni.
1: Jó, melyiket? 1-es, 3-as, 5-ös, 7-es, melyik számot?
2: 15-ös, légy
1: 15-ös. Az Alex Kenji Bambolez, jó lesz?
2: Szuper,
1: na,
2: király.
1: Kinek szeretnéd küldeni?
2: A barátaimnak szeretném küldeni, és mindenkinek, aki szereti ezt a jó kis számot.
1: Oké, mondjuk ez egy jó kis latin zene, ez nagy divat. Szóval szerintem sokan fognak körülni, jó?
2: Biztos vagyok benne én is, nagyon.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy pörgős, kedves, vidám hallgató. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Kristóf vagyok, itt van velem Gergő.
1: Kristóf és Gergő, jól vagytok, minden oké?
2: Vagyunk végig, Kuki, te jól vagy?
1: Én jól vagyok, mint mindig. Na, merre mentek, kocsikáztok most?
2: Kocsikázunk, maradunk.
1: De merre mentek?
2: Szolnok fele, tegnap ott voltál, hallottam.
1: Igen, igen, ott voltam. Milyen nem voltál a buliban?
2: Nem, csak hallottam.
1: Legközelebb gyere, jó?
2: Legközelebb leszünk, Kuki.
1: Jó. Kinek szeretnéd külön ezt a jó kis Dracula? Kinek szóljon?
2: Mindenkinek, legyen mindenki szerencsés.
1: Ez egy szép üzenet, köszönöm szépen a telefonát el, és jó utat, vigyázzatok magatokra, jó?
2: Köszönöm szépen, Kuki!
1: Ciao, ciao, szia!
2: Tumi!
1: Hello! Érkezik akkor, a szem címe nagyon jó, Dracula. Ez pont jó, aljább Kukika, mi nincs be?
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonaló, és már régóta nem hívott engem. Tényleg, hova tűntél, Gizmo? Halló!
2: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Na, hova tűntél? Legalább egy hónapja nem hívtál engem.
2: Mindig próbálkozok, csak nehéz téged elérni.
1: Ja, értem. Viszont most sikerült neked, ennek nagyon örülök. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Ez Taylor Swift-es.
1: Például a Polite a legújabb, ez jó neked?
2: Jó, persze, köszönöm szépen.
1: Igazán is mit? Én köszönöm, hogy hívtál, és kinek szeretnéd küldeni? Szabad tudni?
2: Vivinek, Nikinek, Józsinak, Reginának, Anikónak, neked, családodnak.
1: Köszi.
2: És Szikora Tabácsnak.
1: Oké. Rendben, uram, én kívánok neked egy szuper kelemes estét. Köszönöm szépen a telefonát, vigyázz magadra, jó?
2: Kuki,
1: ciao, ciao, én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, érkezik a diszkosi csapat, most igen, egészen 21 óraig, este 9-től érkezik, jó az Geri, mielőtt közelebb jövő héten találkozunk 17 órakor, vigyázzatok magatokra, kelemes hetet kívánok nektek, Kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve fontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Úgy is meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.

és 2 között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: 91 Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Disco!
4: Disco! Disco!
5: A Rádió PG Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messieurs, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt megérdem a publikum, ez a Diszkósít Radio Show, a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
7: Hello, hello, szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, azzal kezdem, hogy azon túl, hogy Bárány Attila vagyok, köszönetet szeretnék mondani a tegnap esti hajógyári klasszik és a Personal Jesus vs. Csivészek fergeteges volt, köszönöm.
6: DJ Junior vagyok, szavaztok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, FM-en, webben, applikáción, tartsatok velünk. Hypatol lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy a Diszkósít Radio Show-ban.

0: disznók, Celinák, Csákok, Hontok, Tódorok, Taszilók és Zinák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Kovács Nánási Anna Mária és Sisa Gyula Miklós a biztonság béközéből, valamint Kusda Patrik. Istenét és az ünnepelteket!
1: Én csak annyit akarok mondani, hogy november 7-én Made in Italy Party Budapesten csomó remixet, bootleget készítettem, és ezek folyamatosan egyébként kerülnek ki a YouTube csatornán, és ott exkluzív módon fogok jó néhányat játszani, amely csak ott kerül majd bemutatásra.

0: 100% biztonságú magas BPM tartalmú adrenalin nőlő diszkosít a Rádió Egyen, Hamvai PG Mix-el, itt van Bárány Attila és én DJ Junior is, 3D-ben vagyunk, mint hogy leszünk majd diszkosít Legends-el október 24-én, vésétek be ez a következő dátum, Békés Csabán a Nagy Fesztiválon fogunk játszani.
1: Állítólag 22-15-kor kezdek, azt nem tudom, a többiekkel mi lesz, de utána úgy megyek, mint a egyébként. Ezt miért nem számoltuk ki idáig, hogy akkor pontosan hány órát játszunk, mert ha jól számolom, akkor kb. 1 óra 15 perc, amit le kell nyomni. Nagyon jó, mert akkor pont oda fogok érni majd Sződre.
0: Most pedig már is megyünk tovább az úriemberrel, aki már több mint 20 éve producer társam, a háttérben Roberto Vin is, jó magam, Hamvai PG, jön a sebek mélyén, a Rádió Egyen csak igazi, ma is láger megy, a Diszkosít Rádió Show-ban.
2: Sződülök is. A chance she called.

0: brain cells. Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megdiszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárni Attilával és velem, Hanvai Pícsivel.
1: A jövő héten 3 fellépésem lesz, de ebből egy egész estés. Tudjátok, hogy időről időre tisztelgünk a régi bulik előtt, és kb. 2 havonta csinálunk egy Dark and Blue-t, vagyis funky partit. Október 16-án pénteken egy ilyen lesz Budapesten, és ezen este 10-től játszom Jovánnal egymást.

0: Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Ha már régi bulikról meg zenikről beszéltünk, akkor Magyarország első számú technoklubja volt, de 1995-ben nyitott, Club Speed a neve, és ezt minden évben egyszer nagyon megünnepeljük. A szülinapot most a 31. lesz a sorban, majd december 27-ig készüljetek, hamarosan kikerül a rajongói oldalamra az esemény. Régi zenék és régi buli után, na náhogy jó magam, hamvai PJ egy újdonsággal jövök, jön a vadonatúj Cascade, amely a 2026-os év egyik legnagyobb

0: Durva lesz nagyon, Pécsen lesz a pénteki nap, és szombat pedig Budapesten, a fővárosban, és hát tavaly ugyanezt a kombot nyomtuk, tök ugyanígy péntek szombatra, akkor a 20-at ünnepeltük, idén még nagyobb bulira számítunk.
1: Most pedig már is menjünk tovább, Hayden és Jómagam által kreált jubileumi Dream of My Life-val, a csodálatos okát Dukai Reginának köszönhetjük itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkosi Trédio Show-ban.

0: Egy csak igazi van slágermegy és diszkos itt Radio Show 3D-ben vagyunk. Egyébként van YouTube csatornánk, ott elérhető az összes mix, ez az adások csatorna, és van egy másik YouTube-al az összes remix és saját felvétel, diszkos itt videoklip megtalálható. Na, oda fog kikerülni majd a Szória vadonatúj dalunk, hogyha végre teljesen elkészül és Németországban meg tud jelenni majd a kislemez is, ahogy szoktuk mondani, és utána jön hozzá a klip is a csatornára.
1: Hát én nem zenei hírre jövök. Neked nem áll jól a festés, megőszültél ebbe pár napban.
0: Szürkére festettem mindent, meg magamat is.
1: Hát látszik is rajta.
0: Ezek itt festetik magát, én meg csak játszom az igazi mai slágereket. Jön Jonas Blue itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkos Rádió Show-ban.

0: azzal búcsúzom, hogy holnap este én játszom majd itt a Rádió 1-en. Sziasztok!
1: Amvai Pidzsi Lup volt, úgyhogy hosszan beszélek. A YouTube-ra kikerül minden DJ Junioros, három új tartalom is, folyamatosan az elkövetkezendő két hétben. Egyébként tegnap kikerült az Andrea Bocelli féle Caruso DJ Junior remixe, ezen kívül a Facebookomra kikerült a rajongói oldalra az összes nyáron készített remixem, plusz a Day by Day is. Úgyhogy én ezzel búcsúzom, holnap este 8-kor új hét, új élmények, természetesen jövünk. Szavaztok, DJ Junior voltam.
2: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, a jövő héten én el leszek utazva, ami azt jelenti, hogy nem leszek itt legalábbis a hétvégén, de rendületlenül teszünk minden este 8 és 9 óra között a Rádió 1-en a Diszkosít Rádió Show-val. Ezzel

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nálunk a vasárnap esték is tele vannak újdonságokkal. Innentől Wilcox Mix-el. Hello, kezdjük el!
1: Hello, hello, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Indítsuk meg a World is Mine Radio Show első óráját egy olyan dallal, ami számomra is nagyon nagy meglepetés és különleges, hogy ennyire jól sikerült. Tame Impala és a Dracula. Itt a rádió, egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: ott gurított be nekünk 2026 őszén. Ez volt a Gotta Be, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Wilcox a lemezjátszóknál is jön Calvin Harris.
1: Calvin Harris évről évre bebizonyítja és megmutatja nekünk, hogy mennyire ott van a helye az elektronikus zenei palettán, illetve hát azért ő már ennél egy kicsit több, talán azért azt mondom, hogy a popiparnak is meghatározó alakja. Most hoztam tőle a vadonatúj trackjét, a Satisfied, ami nagyon alkalmazkodik a 2026-os trendekhez. Ezzel megyünk tovább itt a World Is Mine Radio Show-ban.

0: zenét, mellette Wilcox a lemezjátszói mögött, imádni fogjátok azt, ami most jön.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan előadók, akiknek csukott szemmel, füllel is nyugodtan lemerem tölteni a zenéket, ugyanis valószínűleg be fog jönni. Fred Ögen egy ilyen, a Tug the Town, ami egy óriási track lesz tőle szerintem. Nagyon-nagyon jó kis egyedi elektronikus zenei elemekkel van teletűzdelve. Ebből Christopher barátunk, a Bird is My Radio Show rezidense készített egy saját verziót. Nekem nagyon tetszik, ezzel kicsit ilyen puffogósabb, eladhatóbb lett. Nagyon jó játszható így a bulikban és a rádióban is egyaránt. Jöjjön tehát a Tug the Town, itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show.

0: World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox-szal mind a ketten maradunk itt a stúdióban. Ti is maradjatok, a java még csak most jön.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalak.

0: bevonásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Hello mindenkinek, még egy órán át Wilcox a lemezjátszói mögött napjaink a jelenkor nagy-nagy dancslágereivel. Martin Garrix és Ed Sheeran közösében indul a második kör, hajrá!
1: Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó irányt vett ez a közös produkció, és kijelenthetjük, hogy egy igazi dancezenei himnuszt készítettek el közösen. Ez a Repeat itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Stay.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox lemezjátszói mögött Blond is érkezik, és a legelső Billboard Number One dala nagyon jó lett.
1: Nagyon kedvelem Blondisnak a zeneit, szeretem hallgatni őket, illetve szerintem nagyon jó érzékkel találja meg azt az átmenetet, amiben még rádióban is nagyon jól működik, viszont mégis az eredeti hangzására nem mondanám azt, hogy igazi pop dance dal. Az új track abszolút indie nudiszkó hangzásban készült el, ez a Lovers on the Dance Floor, kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg, ez itt a World is Mine Radio Show Juhász Gerivel és velem Wilcox-szal.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem a lemezjátszóknál Wilcox.
1: Nekem producerként az a meglátásom, hogy leginkább azok a dalok tudnak időtállóak és működőképesek maradni hosszú távon, amikben a valódi hangszerek dominálnak, ugyanis szerintem egy gitárnak a hangzása 10-20-30 vagy akár 50-100 év múlva is ugyanúgy fog szólni, illetve nem megy ki a divatból. Elhoztam nektek a vadonatúj trackemet, a Sundant, amit csak is kizárólag itt hallhattok a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Hamarosan, hivatalosan is ígérem, kihozom nektek, és hallgathatjátok otthon, illetve bárhol, ahol csak szeretnétek. Ez a World Is Mine Radio Show, még mindig nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, remélem, hogy tetszik a dalom.

0: 11 és éjfél között. Na nézzük, mi jön most.
1: Ebben az órában a tőlem megszokottnál talán kicsivel kevesebb pörgős, dörgős, igazi mély dalt hallhattok tőlem. Na nem azért, mert nem szeretem mostanában ezt a hangzást, hanem azért, mert nagyon kevés jó trekket találok, viszont amiket megtalálok, azokat mindenképpen mutatom nektek itt a World Is My Radio Show-ban. Hát a kedvencemet, Kai Watson, talán nem is hagyhatnám ki. A vadonatúj trekkét hoztam el nektek, szerintem még nem hallottátok. Túl sok magyarázatot nem fogok hozzáfűzni. Losing Focus itt a rádió, egyen a World Is My Radio Show-ban.
2: Tick, tick, tick. Got me losing focus. Eyes real low, but the mind stay. Open, open, open. Tick, tick, tick. Got me losing focus. Eyes real low, but the mind stay.

0: Két mai Wilcox szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Jön Briklék!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam, hogy ismét zenélsek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe, elsőként érkezik Alex Kenji zenéje, a Bambolé, itt a Bird Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Radio egy Hungary.
1: Lurtas vume ho kis arites, arites.

0: Nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni, ez volt a Walking on a Dream Blondish remixében a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem Bricklake a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Most az Illusion Eyes My Body című dalával megyünk tovább. Illusion Eyes, azaz Pedro Mednez, egy tehetséges brazil DJ és producer, aki gyorsan népszerűvé vált a maga tech house műfajába. Ezért most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

itt saját zeném érkezik. Nagy öröm számomra, hogy a Big Band egyébként most már hasít a 2 millió hallgató felé a Spotify-on, úgyhogy nem is ragoznám tovább a szót. Érkezik a Big Band itt a Where Is My Radio-s, van a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadonatúj zenét, jön megint egy abszolút friss megjelenés.
1: David Guetta, Sad Girls című zenéje. Guetta ezúttal is egy könnyen befogadható modern dance tracket hozott össze, egy kis érzelmes hangulattal megfűzerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

A Rádió Egyet halljátok, és mára lassan lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Természetesen mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet mára és erre a hétre. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és jön a dal, amire 10 hosszú éve vár az egész világ, hiszen Martin Garrix és Ed Sheeran 2016-ban már elkezdett dolgozni ezen a zenén, aztán elsodrultak egymástól, óriási sztárok lettek mind a ketten, és 10 évvel később, 2026-ban elővették, leporolták, és végre kiadták Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, csak itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és vannak igazi nyárvégi hangulatú dalok, na ez a most érkező zene, abszolút ilyen, jó kis modern 2026-os popdance, Loi, David Puentes,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Shine bright like a diamond. Shine

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Robin Schulz érkezik most egy vadonatúj megjelenéssel. Nagyon friss, nagyon előremutató, nagyon 2026-os a hangzásvilág. Egy bombasztikus, nagyívű vokállal. Robin Schulz, Barbs és a Better Times.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!